0: Nekem örökké rep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rep csorog a véremben.
1: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Vannak az évszakok, mi itt vagyunk, rátok gondolunk. Csillagként rám ragyogsz, mondanád, de nem tudod, ég veled.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Napos felhős idő lesz egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebességtúllépést jelző számítógép a Gyománál kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta. A 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
1: Kezdődik az egészség és életmód. A Görmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Ma dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos lesz a magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmód tanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadás a Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. A programot a Szent Gotthárdi Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szent Gotthárd Szakellátásért Alapítvány közösen szervezi. De ha már prevenció, a doktornő a mai műsorban az alkohol veszélyeiről is beszél. Erről korábban készítettem vele interjút. Bízva abban, hogy sikerült az Önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást Önöknek itt a Görmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Ma a dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos lesz a magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmódtanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadás a Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. A programot a Szent Gotthárdi Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szent Gotthárd Szakellátásért Alapítvány közösen szervezi. Dr. Szecsei Nagy Klára, belgyógyász, szakorvos, doktornő a vendégünk. A hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy emlékezetes az egyik elmúlt interjúnk, amikor az alkoholizmus kapcsán beszélgettünk nagyon-nagyon fontos dolgokról és figyelmeztető jelekről. Most ismét egy ilyen komplex, színes előadásra várja az érdeklődőket, ugye, doktornő? Mi is lesz ez?
1: Igen, hát tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám művész társaimmal egy nagyon vidám előadást szeretnénk május 16-án Szent Gotthárdon a színházba délután 3:30-kor előadni. Gyakorlatilag a szerelemről lenne szó, gyönyörű és fülbemászó, nagyon szép slágerekkel, dallamokkal, Ihos József humoristának a szövegével, ami szintén a témához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja, hogyan történik, hogyan jön létre az emberi szervezetbe. Hiszen nagyon sokszor meg se tudjuk magyarázni önmagunknak, hogy mi történt. Meglátunk valakit, és kigyúlt a fény, a szív elkezd dobogni, és gyakorlatilag megmagyarázhatatlan rózsaszín lila ereszkedik ránk, és ez tud szép is lenni, tud szomorú is lenni, attól függően, hogy milyen vége lesz. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája. Ezt kutatták, és ez az agyba, a hipotalamuszba, a hipofízisben jön létre. A hipofízis, mint tudjuk, gyakorlatilag a hormon szabályozó központ. Tehát ilyen neurotranszmitterekre gondolnak, hogy hormonálisan jön létre a szerelem, ez a vágy, ez a kötődési hajlam, ez a birtoklási vágy. De viszont más kutatók arra is gondolnak, hogy egy sokkal összetettebb lelki alapja van. Hát erről szeretnék majd röviden egy ilyen humoros csomagolásban néhány feltevéssel elgondolkodtatni a közönséget, hogy mégis tudjuk, hogy mi történik velünk. Mert nincs is olyan ember, aki nem volt szerelmes. És nagyon sokan emlékeznek is az első szerelemre, hogy az milyen volt, mennyi szépség, mennyi szomorúság, mennyi szomorú emlék is társulhat hozzá. És hát egy kicsit bele kukkantunk a hátterébe, hogy mi is a háttere, tehát hormonális, vagy kémiai, vagy egyéb lelki összetevője van.
0: Hát ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik, és közben meg az ember, ha belegondol, szinte kötelessége, ha már egy ilyen gyönyörű teremtésmű részeként az emberi testet énként birtokoljuk, akkor egyszerűen kötelességünk tudni ennek a gyönyörű működéséről is, és akkor ennek a megértésében is segít, doktornő.
1: Igen, hát megpróbálom ilyen nagyon szép zenei háttérrel, aláfestéssel és humorral, hogy ne legyen olyan száraz dolog, mint a többi előadásaimnál is mindig arra törekedtem, hogy ne száraz, tudományos alapokon mutassam a közönséget, hanem egy kicsit feloldott hangulatba, hogy elfogadható legyen. Hát most is, ha így tekintünk a szerelemre, ami később átalakul szeretetté, mert azt is tudni kell, hogy a szerelem az nem örök. És hát belepillantanánk, hogy miért van az, hogy valakik leélik az életüket 40 évet, 50 évet, vagy még többet együtt, hogy ők mindig szerelmesek voltak? Nem. A szerelem maximum, ha 3 évig tarthat, és utána, ha olyanok a lelki alapok, két ember úgy találkozott, hogy tényleg megérti egymás, kölcsönös az emberi, baráti kapcsolat, akkor le tud élni ennyi évet egy nagyon szép, szeretett közösségben. Tehát a mai világban viszont megint tudni kell, hogy a fiatalok ezt viszont nem értik. Úgyhogy a fiatalokhoz is szeretnék ezzel az előadással egy kicsit

0: Ma a dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvosa, magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmódtanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadás a Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa.
1: A szerelem az kialakulhat első pillantásra, ez igaz, de meg is kell érte küzdeni, meg is kell tudni tartani, és ez már a mai világban úgy nézem, hogy nem divat. Szerelemnek mondják a futókalandot, szerelemnek mondják az egyéjszakás kalandot, holott a szerelem az egy annyira csodálatos dolog, hogy azt értékelni kell, és ezt föl kellene a mai fiataloknak vázolni, hogy ez hogy van. Hogy valóban ebből kialakulhat egy nagyon szép emberi kapcsolat. Aztán szólnák arról is, hogy ugye a történelem folyamán milyen nagyon szép példát mutató szerelmek adódtak, és szomorú szerelmek is, amikor, hát tudjuk, Rómeó és Júlia szerelmét, amikor a halálba vitték egymást, ugyanígy Antóniusz vagy Kleopátra, de ugyanígy híres emberek szerelméről is szólnák, akik tényleg nem is egyforma síkon mozogtak, és megmagyarázhatatlan volt, hogy mégis egy olyan kapocs alakult ki kettük, hogy egy életen át kitartott. Hát itt mondjuk Erzsébet királynő és a férje 70 évig élnek együtt, békébe, boldogságba, hát persze a háttérben nem tudunk belelátni, de valóban kisiklások nélkül zajlott. Ugyanígy híres szerelmes párok voltak, akik tragikusan végezték az életüket, mint például Szécsi Pál Domján Edittel. Tehát akik nem tudták, vagy nem tudták értékelni, vagy féltek ettől az érzelemtől. Több mint valószínű féltek is, mert ugye ez az érzelem tud szomorú véget érni, ha úgy érzik, hogy mégse talán nem egymáshoz valók, akkor szomorú véget is érhet. És felelősséggel is járhat. Úgyhogy nagyon sokféle szerelem létezik. Hát ki miért kapott a sorstól, de hát azért a szombat délutáni előadáson, hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és mindenki arra gondol, hogy happy end is lehet a szerelem, és hát ez egy nagyon szép emberi kapcsolat alapja.
2: Tényleg nagyon összetett a téma, az embernek millió kérdés az eszébe jut. Egyébként ezen a találkozáson, előadáson lesz a közönségnek módja kérdezni?
1: Hát nem, ezek nem olyan előadások, ez most már, én egy sorozatot írtam, hát írtam az azért, nem éppen így van, mert általában nem írom, hanem úgy fejből adjuk elő, de mi hárman a zenésztársunkkal és Ihos József művész úrral már annyira összeszokott csapat vagyunk, hogy mi tudjuk, hogy ki következik, ki mit fog mondani, úgyhogy gyakorlatilag nem is gyakorolunk, nem ülünk össze, már ismerjük egymás gondolatait. Úgyhogy ez már a sokadik előadás nagyon sok témában, és hát gyakorlatilag olyan jó hangulatot teremtünk a végén, hogy így már nincs idő arra, hogy kérdéseket tegyen föl a közönség, és ahogy észrevettük, nem is akarnak, mert annyira átszellemülnek az előadás hangulatától, hogy mindenki olyan eufórikus hangulatba kerül, hogy akkor már nem kell firtatni tovább a témát, hanem élvezzük a jó zenét, és tapsoljunk, és örüljünk, hogy egy jó órát töltöttünk együtt.

0: Ma a dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvosa, magazin vendége. A szakember nagy sikerű komplex előadások megálmodója, amelyek a művészet, a zene és a humor segítségével teremtenek oldott hangulatot azokon az előadásokon, amelyeken aztán a szakember fontos életmódtanácsokkal, prevenciós tanácsokkal szól a közönségéhez. Legközelebb szombaton 15:30-kor lesz ilyen előadása Szent Gotthárdi Színházban, ahol Utazás a szívem körül címmel Ihos József humorista, Kelemen Gyula zenész lesz a doktornő alkotó és előadótársa.
1: Egyébként doktornő, visszaemlékszik, hogy mikor és miért jött először az ötlet, hogy ilyen színes komplex, tulajdonképpen prevenciós célt is szolgáló szakmai és mégis a laikusoknak is érthető előadás sorozatot indít?
2: Igen, hát az életutam nekem is nagyon kanyargós volt. Többfelé éltem és dolgoztam külföldön, megjártam missziósként Afrikát. Tehát sok felé láttam, hallottam, tapasztaltam. De mindig volt bennem egy olyan gondolat, hogy amikor el kellett menni ilyen kötelező előadásra, hát az ember halálra tudja unni magát, mert nem értünk a témához, mert ugye én belgyógyász, gasztroenterológus és endoszkópista vagyok, én nem értek a bőrgyógyászathoz, és ha végig kellett ülni egy ilyen száraz előadást, az ember akaratlanul is kiszökik végül is, vagy elalszik. Tehát úgy gondoltam, hogy a közönségnek is máshogy kellene csomagolni egy témát, de mégis a témában benne legyen a lényeg, amire fölfigyelhet. Így volt ez az alkoholizmus esetében is témával kapcsolatban. Ha én kitettem volna a plakátot, hogy most az alkoholizmusról beszél, lehet, hogy 4-5 ember betévedt volna, aztán meghallgatja, jóval Isten veled. Így több mint 100-an ültek az előadáson, mert máshogy volt becsomagolva. Ez úgy történt, hogy én a Keszei Kórházban voltam osztályvezető főorvos, és egyszer egész véletlenül jó pár évvel ezelőtt, 8 éve, 9 éve, nem tudom, Ihos művész úr megjelent más apropóból, és elmondtam neki a beszélgetés során, hogy nekem ilyen ötletem lenne, hogy valahogy ne ilyen száraz előadásokat tartsunk, amin elalszik a közönség, vagy meg sem marad a fejébe semmi, hanem valahogy vidáman tudna ebbe partner lenni, és rögtön partner lett, találtunk zenésztársat is, és azóta gyakorlatilag több témába, és mondhatom, hogy nagyon örülünk, és mi is úgy élvezzük, hogy ez, ahogy az előbb is említettem, ez nem egy betanult előadás, mi magunk is nevetünk, mi magunk is ott vagyunk lélekbe, és zenélünk, és énekelünk, és egyéb, és a lényeg a múltkori előadáson, amikor az alkoholizmusról beszéltem, jöttek vissza visszhangok, hogy a férje ott volt, aki iszik, vagy az akárki, aki iszik, és bizony megmaradt benne a lényeg. Tehát ez a siker élménye, és én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk, amíg bírom, amíg bírjuk, és amíg van hallgatóság, azt hiszem, van hallgatóság, hogy ez egy szép elképzelés, és mindenkinek az épülésére szolgál. Mi pedig élvezzük, határtalanul élvezzük. Tehát nem kényszer előadás, nem egy ilyen, jaj, most idegeskedek, hogy jaj, most föllépünk, nem, mi röpülünk ki a színpadra, és mondjuk, és nevetünk ott is a saját viccünkön is, és egyéb, és a közönség velünk szárnyal, és tényleg, ahogy belenézek a közönségbe, csak azt látom, hogy mindenki mosolyog és tapsol. Ez egy nagy öröm.
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Szecsei Nagy Klára doktornőnek ezt a kis előzetest. Én remélem, hogy a hallgatóknak kedvet hoztunk ehhez a komplex előadáshoz, ahol az orvostudomány, az irodalom, a művészet és minden is helyet kap. Úgyhogy tényleg ismét egy sikeres, sok látogatottságú rendezvényt kívánok önöknek, sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönjük, és remélem, szeretettel várunk mindenkit. senki ne gondoljon arra, hogy ez egy tudományos előadás, még csak véletlenül se. Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Média. Ma a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről lesz szó, amelyről dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos beszél majd. A nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről, a mértékletesség fontosságáról.
1: Belgyógyász gasztroenterológus vagyok, tehát a belső szervek mellett fokozottan érdekelnek ezeknek a szerveknek a működése, például a máj, gyomor, stb. Ez tartozik a szűkebb szakmámhoz, illetve hát endoszkópista vagyok, és tükröztem ezeket a szerveket. Tehát én nagyon élesben láttam az alkoholbetegségnek a tüneteit. Hogyan lehet alkoholt fogyasztani, de egy normális határok között, tehát hogy még belefér a vidámságba, belefér a jókedvbe, tehát még ennek súlyos következménye nincs. Akkor viszont, hogyha túllépjük ezt a határt, és mindennapi fogyasztásra kerül sor, akkor beszélünk alkoholizmusról, aminek ugye a fokozatait tudjuk. Hát rá kell világítani arra, hogy mit tehet a család, ha a családon belül van olyan személy, aki alkoholt fogyaszt. Hogyan próbáljon segíteni. Tehát itt a segítség is benne van. Hová forduljon. Illetve egyáltalán hogyan ismerje föl a betegséget. Mert gyakorlatilag részbe ez betegségnek is tartom, de részbe egy emberi gyengeségnek is. Tehát mi számít normálisnak az ivást illetően? Nagyon sok beteget megkérdezett, ugyanúgy hát látom a labor leletei alapján, hogy fogyaszt alkoholt. Megkérdezem, mennyit iszik? Ó, azt nem sokat, mint minden ember, a szokásos. Hát jól mondom, mi a szokásos, mert nem biztos, hogy az ön szokása megegyezik az én szokásommal. És akkor kiderül, hát csak ünnepnapokon, négy nap születésnap. Na hát akkor itt csak rákérdezek, hogy hány szomszéd van, hány családtag van, akinek van éppen szülinapja, éppen névnapja, és kiderül, hogy ez ugye két naponta, de legalább hetente egy-két alkalommal van. Tehát itt az alkoholistának, akit még nem nevezünk alkoholistának, aki csak próbálgat inni, de fokozatosan, és abba tudja hagyni, de aztán mégis hozzászokik szép lassan. Tehát itt rá szeretném az ilyen egyéneket is, rá szeretném venni arra, hogy most próbáljon megállni. Ha most nem, ha senki a kezét nem fogja meg, ha senki nem ad felvilágosítás, hogy az a napi két vagy három üvegsör, amit ő normálisnak tart, az havonta több mint 30 üveg. Az 10 hónap alatt 300 üveg. Akkor próbáljuk meg kiszámítani, hogy ez mennyi pénz. Ugye még ez mellett, ha dohányzik, és gyakorlatilag úgy összvisz, nem tudom a pontos árakat, de némelyik egyén esetében 100 000 forint is elfolyik, lefolyik és elfolyik a keze között. Amit a családjára fordíthatna, amit a gyerekeire fordíthatna, és gyakorlatilag itt van az, hogy az alkohol öl, buti és romba dönt.
2: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
0: Vendégünk dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos. A nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről.
3: A doktornő tapasztalatai szerint, ha egy grafikonnal, görbével jellemeznénk a, hát az alkoholisták, vagy az alkoholizmus előszobájában leledzőket, akkor ha most mondjuk, nem tudom, 40 év távlatában nézzük, akkor ez a görbe fölfeléivel egyenesen, viszintesen megy?
1: Nagyon jó a kérdés. Ugyanis én már egy idős orvos vagyok, tavaly mentem nyugdíjba, de még nyugdíj mellett azért visszajárok szakrendelni. Egyébként osztályvezető főorvosként az osztályomon nagyon sok ilyen esetet láttam, és ha visszanézem 40 évvel ezelőtt, bizony, hát ittak az emberek, akkor is. De lehet, hogy ettek is. Lehet, hogy jobbat ettek, lehet, hogy többször ettek, házi kosztot ettek. Parasz bácsi, stb. Most ez a világ, ez a felgyorsult világ magával hozta, hogy gyakorlatilag nem is tudják levezetni a stresszt, nem tudják levezetni a személyes gondokat, problémákat, bizonytalanságot máshogy, mint hogy valamihez hozzányúljanak. Mi az, amihez hozzá tudnak? Ez az alkohol, dohányzás, vagy pedig hát a kábítószer. És az alkoholt illetően régebben, ugye mi csodálkoztunk, ha egy nő ivott. Persze láttunk ilyet, de manapság sajnos majdnem oda közelít a tendencia, hogy nők, férfiak aránya, még mindig a férfiak vezetők, de a nők iparkodnak és mennek utánuk. A grafikont megnézzük, lassan össze fog érni. Tehát a családanya, aki nem törődik a gyerekével, aki zugivó, eltakarja, eldugja az üveget, de otthon meghúzza, és többször hazajön az apa úgy szintén illuminált állapotba. Ezek a gyerekek ilyen családban nőnek föl. Apa iszik, anya zugivó, tehát nem mindig tök részeg, vagy nem is tök részeg, de viszont iszik.

0: Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a vendégünk. A nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről, a mértékletesség fontosságáról.
1: Tudni kell, a mindennapi ivás a férfiaknál 10-15 év. Attól függ, hogy milyen testfelépítéssel, milyen egészségi állapottal indult neki az alkoholizmusának, tehát 10-15 év kell, hogy súlyos májbetegség alakuljon ki, illetve a májzsugorodás, vagy latinul a májszirózis, és ez végül halálhoz vezet. A nőknél ez az idő rövidebb. Tehát egy mindennap konzumáló nő 7-8 év alatt májbeteg fog lenni, már kómába esik, és súlyos, nagyon-nagyon csúnya vége lesz, illetve a halált megelőzően nem dicséretes a kezelés. Tehát nem tudunk segíteni. Tehát a lerövidült az életminőség, lerövidült az alkoholfogyasztási idő. Ebben, ha vele számítjuk, hogy a pénzhiány miatt, hogy nincs is mindenkinek arra pénz, a jó minőségű alkoholt fogyasszon, ezért mondjuk a szegényebb réteg kannásborral megelégszik, ami egy pancsolt műdolog. Tehát a mája tönkreteszi nagy rövid idő alatt. Akinek több pénze van, ugye viszkit, meg hasonló finomabb dolgokat tud inni, annak kevésbé. De ha eleve már valamikor történt egy májbetegsége, akár egy hepatitis, vagy más májbetegség, annak a mája már eleve ugye érzékenyebb, betegebb, ha arra még iszik, rövidebb lesz az élet.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos továbbra is a mikrofonnál, akivel a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről beszélgettem.
2: Súlyos, nagyon súlyos dolgok ezek. Mondta doktornő a beszélgetés elején, hogy a családnak is van felelőssége is, meg van esetleg hatalma is, hogyha a családtagján ezt még időben észreveszi, hogy fékeket állítson be. Tényleg tud a családtag hallgatni a megfelelően hangsúlyos érvekre? Vagy ez mennyire lehet sikeres egy családban?
3: Hát ez ember, hát ez függ attól, hogy milyen kapcsolata van a betegnek, most már nevező betegnek, a családdal. Ha egy szeretetteljes közösségben van, ahol kiállnak mellette, talán van valami remény. De azt most kell elmondanom, hogy nem szigorral, tehát az, hogy mit ittál, miért ittál, megint ittál, ez nem jó. Tehát itt azért kell fölvilágosítani a családot, hogy más taktikát vegyen föl. Tehát van az anonim alkoholisták klubja, vannak elvonók, ezeket mind körül kell pásztázni még időben. Én tudok olyan családot, hogy anya, apa összetartóan a fiúkat megpróbálta visszatartani. Nem sikerült. Nem sikerült a szeretet se, nem sikerült a rábeszélés se, semmi se segített. Tehát attól függ, hogy a családtag mennyire van tisztában azzal, hogy milyen utakat tud választani. Hát ha előtte föltérképezi, hogy itt vagy, ott vagy, amott van ilyen anonim alkoholisták klubja, akkor oda valahogy elvinni, rábeszélni arra, hogy nem vagy te még alkoholista, nem kell izgulnod. Csak menj oda olyanok közé, akik már megpróbálták, és tudnak segíteni. Vagy pedig vannak nagyon jó elvonók, amik még időben. De ezt mind időben mondom. Ha ez nem történik meg, sajnos nagyon-nagyon ritka, hogy vissza tudják fordítani a beteget.

0: Vendégünk dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos, a nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről.
1: Amerikai alkoholista volt, aki a világon először létrehozta az anonim alkoholisták klubját. Ők alkoholisták voltak, és tényleg művelt emberek, mind a kettő egyetemet végzett ember volt, és elcsúszott. De valahol meg tudtak állni, valahol tényleg valami olyan kapaszkodót találni, hogy lemondtak az alkoholról, egész életükben többé nem ittak, és megalapították az anonim alkoholisták klubját. De ez függ ám a műveltségtől is, függ attól, hogy mennyire tudják, a család mennyire tudja rávenni. A másik pedig nagyon szomorú, de genetikailag öröklődő. Tehát alkoholista apának nagyon nagy százalékban az alkoholista lesz a fia. Legalábbis hajlamosító tényező ott van. Ha idővel nem talál kapaszkodót, akkor sajnos el fog veszni. Tudok olyan esetet, hogy alkoholista apának több fia is született, mindegyik alkoholista lett. Tehát van egy családi kép is, amit utánoz. Tehát látja, hogy apa írott, verte anyát, én is ugyanúgy élek, ugyanazt csinálom. Ilyen családból nem fog tudni kitörni. Tehát itt függ a család anyagi helyzetétől, a műveltségé, kulturális szintjétől, stb. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz gond, de vannak.

0: Vendégünk dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos, a nagy tapasztalatú szakember számos hasznos és gyakorlatias információt mond el a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeiről.
1: Ez is micsoda óriási felelősség, ha felfogná egy szülő például, hogy ilyen mintát ad a gyerekének, és ezek szerint hiába az ellentartás a gyereknél, nagyon nehéz módon esetleg tud új életet kezdeni, vagy másfajta életet, de a többség az a mintát leköveti, ugye?
2: Igen, a másik pedig, hát ha nézzük, hogy egyre gyengül az emberiség. Gyengül szellemileg, gyengül, és lelkileg gyengül. Ugyanis nem, még a régiek dolgoztak, a papa kiment, kivitték a bolt, meg is itte a mezőn, de kaszált, szántott, aratott, mindent csinált kézzel, erős munkát végzett, sokat evett, jó kosztot evett, házi kosztot, tehát elértek 80 éves korukig, úgyhogy naponta megitták az egy italból. Tehát képzeljük ezt a mai világban, ahol a, mondjuk fölnő a gyerek, tinédzser, lóg, sem erre, se munkája, se tanulni nem akar, se célt nem lát a világban. Milyen célt lát az, hogy bandázzunk, a banda iszik, a banda bandát követi. Ez nagyon nehéz. Különben gyengül az emberiség mentálisan is sajnos. El kell mondani, aztán mindenki magára lesz. Oké, megszívlelés.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Magyar parfümtolvajok buktak le Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormány miniszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter kormányfő elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális kizáró jellegű követelményeket. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát érték volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába a budapesti orosz nagykövetet. A tárcavezető közölte a diplomatával. Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű, és délkeleten lesz melegebb.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

0: Azokat a gyáva mondják.
1: Hey! Sikereken csak pislogtok, aki gólt lő bántjátok, sárgultok, az egészet fel sem fogjátok, hát nem vagytok akkora géniuszok, amit magatokról gondoltok, csak sok, felsőbbrendűs küdő sznob.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Megtörtént a kormányzati átadásátvétel. Hiányzott a sebesség túllépést jelző számítógép a Gyománál kisiklott Intercity-ről. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadásátvétel. A volt kormányminiszterei megjelentek a találkozón, de Orbán Viktor nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézigránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket és a védelmi ipar privatizációját. A honvédelmi miniszter aláírta az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szóló rendeletet, és két szolgálatmentes napot is kap minden kolléga május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be. Céljuk, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyoma állomásnál kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan a baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel szerelték fel. A kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hozzátette, hogy az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot november 15-éig lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő várható, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hajnali 3-12 fok után napközben 18-25 fok valószínű. Délkeleten lesz melegebb.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Egészben lenyel, de nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv. Mégis megtenni egy örökké valóság, néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A balett is szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmende. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
2: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szint úgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
1: Az Olcsey-Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden, sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írt a Katasztrófa Védelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópuszta-szeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lembergi és Gyiszlevá népszerű csehszent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szentély 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
1: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az éllovas NKA Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a sereghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Let's get down to business.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő fölötti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a szentgotthárdi színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
2: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám,

0: mások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járás ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítmény túra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
2: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
1: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
2: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
3: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világhírei a 99.8-on.
4: A baletti szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmende. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
5: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
4: Az Olcséki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Gyárai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Gyárai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden, sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írta a katasztrófavédelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lemberg és Gyisleva népszerű csesszent koponyáját egy észak-csországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szentély 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
4: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az illovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a seleghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
2: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
3: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
3: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, Hőtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
5: Reklámot hallottak.
0: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyhátodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zambó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet. Ugyan

0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két görmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbatyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
2: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vitális

0: Egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használata bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csak nem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

kellemetlen incidens árnyékolta Eric Clapton madridi koncertjét. A legendás gitárost az egyik néző bakerit lemezzel dobta meg, amely mellkason találta az előadót a színpadon. A történtek után a legenda úgy döntött, hogy nem tér vissza a ráadásra, így elmaradt a tervezett dal előadása. A koncertet az egyik madridi arénában tartották az európai turné egyik állomásaként. A lassú kezűként ismert zenész ugyanakkor továbbra is aktív. A nyár folyamán különleges brit koncertsorozatra is készül, itt Ronnie Wood csatlakozik majd hozzá.

0: segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Nálunk is lehullott egy jó adag, főleg a megye déli területein. Ez ugyan nem pótolja még a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Ezt mondja Sülek Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
1: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
0: A mai napon mindenképpen érdemes lesz esernyőt tartani magunknál, átvonult már reggel felettünk egy újabb csapadékzóna, és hát több is jöhet, főleg a délutáni órákban heves zivatarokra is számíthatunk, holnap pedig tartósabb, kiadósabb eső eshet itt a Nyugat-Dunántúlon. Jövünk a részletekkel, a hétvégi és a jövő heti prognózissal hamarosan Pétervári Tibort, a Hungaromet helyi észlelőjét hívjuk.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Reklámot hallottak.
2: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Kőmendiek kedvenc zenéi, Kőmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: A Város Rádiójában pénteken hozzuk az előrejelzést, az időjárással kapcsolatos hétvégi prognózist, no meg persze előre tekintünk a jövő hétre is. Valószínűleg csak átmenetileg romlik el az idő, kaptunk már csapadékot, és most jön a java a nap második felében, illetve szombaton. Nem nagyon érdemes valószínűleg szabadtéri programokat szerveznünk az előttünk álló napokban. Itt van velünk Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője. Szia, mire számíthatunk, mekkora adag csapadékot kapunk?
1: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részében is lesz, inkább nyugaton, inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör, a meleg harcol a hideggel. Mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal úgymond termékenyebb, sokkal jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen lehulló zivataros csapadék. És hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzetből kisütő napocska, de nem sok lesz belőle, és hát ezért lesz a nyugaton, magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt, azt mondom, hónapokra, mert már ugye márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző, 53-54% volt a havi átlagos légnedvesség, ez nagyon alacsony, hogy a párolgás is, hogy egy mérünk a Szombathelyi állomáson, 94 mm volt a potenciális párolgás, úgyhogy esett 11 mm. Hát májusban már ezt majdnem megdupláztuk eddig, de hát várom én a csapadékot nagyon, úgyhogy lehetséges, hogy hétfőn ez az érték már sokkal kedvezőbbet fog mutatni, és hát majd aztán lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék, úgyhogy bizonyos modellek egyébként most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is, tehát nagyon bizonytalan mindig ilyenkor a hol és mennyi esik. Tehát én ahogy látom az országban is az előrejelzéseket, mindig megemlítik a meteorológusok, hogy nagyon hektikus lesz az eloszlás, a mennyiség is országszerte nagyon különbözni fog, de hát összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit enyhül majd ez a helyzet. Ez az aszályos időszak, hát a tavasz eléggé száraz volt idáig, hogy mindenképpen ez. Ennek most örülni kell éppen, ami most előttünk áll, vagy éppen folyamatban van. Hát ugye most az esős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Úgyhogy 13-án, azt még azért meg kell említeni mindenképpen, mert ritkán fordul elő, de itt a Szombathelyi állomáson is 2 méteres szinten is -0.1 volt hajnalban, 5:40-kor, és vastagon fehérteres volt a terület, mert akkor mentem ki észlelni, -4 fok volt a talajmenti, úgyhogy, de hát az autókat is kaparták, úgyhogy lehetett látni itt a belterületen is, hogy bőségesen, meglehetősen hideg volt az idő. 13-án, ugye épp a fadok fagyos szentek közepén, úgyhogy nem hazudtolta meg magát. Hát most viszont a borús időben ez nem várható, viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek, de mivel a szombat látszik a legcsapadékosabbnak, lehet, hogy ott még a 15-öt se ér el majd a maximum, de általában inkább a május közepi átlagnál azért hűvösebb lesz az idő.
0: Jövő hét?
1: Jellemző lesz, hogy melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző, sőt, majd a keleti része 25 fok fölé is fog menni. Hát mondom, ott a vasárnap környéke, de az ugye az középtávú prognózis innentől kezdve, tehát a pünkösdi vasárnap az, amikor látszik újra, hogy változhat az idő, megint csapadék érkezhet, de egyelőre az látszik, hogy ott lesz egy 5-6 nap kellemes május végi idő, ez az a kellemes 20-25 fok közötti napi értékek és a 8-10 fokos minimumok.
0: Köszönjük szépen az infókat, találkozunk pünkösdelőtt még egyszer, erre a hétvégére pedig kellemes időtöltést, jó pihenést neked!
1: Köszönöm szépen mindenkinek, jó hétvégét kívánok!

0: Mozi ajánló.
1: Premierfilm ma és holnap is egy különleges sorozat keretében lehet megnézni. A Father, Mother, Sister, Brother című annyira nem is régi alkotást 17:30-kor kezdődik ma Fodor Sándor felvezetőjével a Sinkovics Imre filmszínházban, ahol látható az Ördög Pradát visel 2 is, ezt 20 órától nézhetjük meg. Holnap 2 vadonatúj film premierjére is be lehet ülni a Körmendi moziban, az egyik a Bori, a mozifilm, ez 13:20-kor kezdődik, a másik pedig a Top Gun, a legfrissebb epizóda 17 órától, ugyancsak itt Körmenden, jó szórakozást hozzá!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A balett is szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmenden. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balett is szerepet kap a hétvégi körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
2: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szintúgy vannak igazából. Az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
1: Az Ocsei-Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Gyárai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Gyárai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő orcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden, sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A városhivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földönfekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írt a katasztrófavédelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védetáron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsítené a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lembergi és Gyiszlevá népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szent egy 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
1: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az éllovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a sereghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

jubileumi, immáron 70. Eurovíziós dalfesztivál a hétvégén. A bulinak ezúttal Bécs ad otthont. Az osztrákok azt szeretnék, hogy minden látogató teljes élményként élhesse meg a rendezvényt. A szervezők több különleges megoldással készültek, minden dalhoz jelnyelvi előadás kapcsolódik. A hallásérültek számára úgynevezett rezgő mellényeket biztosítanak, ezek a zene ritmusára reagálnak. A Stadthalléban akadálymentes ülőhelyek, pihenőzónák és speciális információs pontok várják a közönséget. A látásérült látogatók backstage túrákon vehetnek részt, azaz tapintással ismerhetik meg a színpad világát. Az eseményhez külön alkalmazás is készült, ez feliratokat, hangos leírást, jelnyelvi fordítást egyaránt kínál mobiltelefonon keresztül. Az Eurovízió a hétvégén indul Bécsben. Mi pedig a jubileum előtt a tavalyi győztes dalával tisztelgünk.

0: Ismét vasárnapi móka itt Körmenden a piacon a hétvégén. Egyrészt ugye a közelgő gyermeknap alkalmából, másrészt pedig a hagyomány kedvéért, hiszen most már az Együtt Tér Egyesület szervezésében nem marad el ez a családi és gyermeknap, amely ráadásul jótékonysági lesz majd ezúttal is. A délelőtti órákban 17-én vasárnap a piacon Mozdulj Körment címmel ismét a mozgásé lesz a főszerep. Rengeteg vezetett, jó kis minden tagunkat megmozgató programmal, aztán jó ebédhez szól a nóta, majd egész délután különböző zenés és családi programok a színpadon. A piacon tudtuk meg Gángó Merinda főszervezőtől.
1: Én már a negyedik alkalommal rendezzük meg a körmendi piacon a vasárnapi mókánkat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együtt Tér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Körmenden. Próbálkozunk most már egyre több olyan programot csinálni, amiben nagyon sok embert szólítunk meg arra, hogy együtt velünk jótékonykodjon. A vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
0: Az Együtt Tér Egyesület vezetőjével készült beszélgetést teljes egészében ma délután hallhatjuk majd Cilinél itt a Körmend FM-en, akkor részletezzük a vasárnapi móka program során is.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll. Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Szivárog? Ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardróbszekrények, szekrénysorok, konyhák, kisbútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
4: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos arany felvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
5: Reklámot hallottak.
2: És most.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM. A napslágere.
1: Már az előzetes is nagyot szól. Érkezik az Ördög Predatvisel 2, és vele együtt egy vadonatúj Lady Gaga dal. A Runway című szám már most erős hangulatot ad a folytatásnak. A filmben Meryl Streep ismét visszatér a legendás Miranda szerepében, miközben a történet új hatalmi játszmákat ígér a divat világában. A különlegesség, hogy Gaga nem csak a zenében, hanem a vásznon is feltűnik, így duplán is része lesz a produkció.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizont bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizont bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet.

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Két görmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő fölötti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a szentgotthárdi színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
3: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám,

0: összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 000 magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy 7 évvel csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a Célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Elisa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre, hogy utána évekig nehéz volt bármi újjal előadni.

0: James Blunt itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Ahogy szakértőnk már emlegette, nem igazán érdemes szabadtéri programokat szervezni a hétvégére, legalábbis annak az első felére szombatra, hiszen holnap áztató eső érkezik, most pedig majd a déli óráktól további zivatarok jöhetnek, ezeket viharos szélökések fogják kísérni. Aztán holnap a front déli szakaszán képződő mediterrán ciklonhoz újabb nagy mennyiségű csapadékot. Vasárnap már kisüthet a nap, akkor ismét elérhetjük a 15 fokot.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
4: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mester szakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Szokatlan kéréssel fordult a rajongóihoz Varga Viktor. A legújabb Vigyel a szél című dala kapcsán a közösségi médiában kért segítséget a Rasta Vitéz néven is alkotó énekes. Szerinte az új szám nem csak a hírnévről szól, hanem egy életérzésről, a boldogságról és a lazaságról, amit szeretne minél több emberhez eljuttatni. Arra kéri a rajongóit, hogy osszák meg minél többen a videóját, azért elsősorban, hogy mehessen ez a vibe, a Rasta feeling, mindenki megismerhesse őt. Mi a dalt fogjuk most a következőkben. Na, na, na, na.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink: 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Görmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: A baletti szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmenden. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A baletti szerepet kap a hétvégi körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
11: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
10: Az Ocsai-Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt a jelentkezőknek. Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írt a Katasztrófa Védelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó Karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsítené a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lemberg és Gyiszlevá népszerű csehszent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szentély 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
10: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az illovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a sereghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
10: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
7: Szüntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tornácomra ereszkedő tiszta köd, feltámadt a tenger, és én belemerülök.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
4: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vitális

0: Egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az intes pár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használata bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A délihez szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 fok körüli maximumot mérhetünk.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

útnak indult a hét utolsó délutánjait, a Körmend FM hullámhoztán a 99.8-on pontosan 4:42 van, én Tóth Szili vagyok, ma is ötig pedig itt leszek az éterben, jó kis érdekességekkel, hasznos infókkal, programajánlókkal, na meg persze jó zenékkel készültem már is. Igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy a hét utolsó munkanapjának utolsó óráit egy kicsit felpörgessem, úgyhogy tartsanak velem a zenék sorában, Sia és Jamiroquai, után pedig One Republic-kal megyünk tovább, Give Me Something, ez a tavalyi siker, szóval ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, na is persze, jó rádiózást velünk!

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: közlekedési információk.
1: A térség útjain még a kora délutánban érdemes fokozott óvatossággal autózni, hiszen dolgoznak a közút szakemberei a 76-oson Hegyhát-Hodász térségében. Itt kaszálás miatt kell félpályás útzára számítani és munkagépeket kerülgetni. Forgalom korlátozás van a Zalabér-Vasvár összekötő úton, itt félpályás zárás mellett kátyúznak a szakemberek, illetve a Vasvár-Hegyhátsár összekötő úton egy rövid szakaszon félpályás zárás mellett kaszálnak a munkagépek. Rum térségében pedig a 87-esen ugyancsak kaszálás lassítja a haladást. A hét elején pedig elkezdődtek a munkálatok Vasvár megye Székhelyén, Szombathelyen a 86-os és a Rumi úti kereszteződést újítják. Itt novemberig biztosan forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani, úgyhogy indulás előtt érdemes mindenképpen valamilyen alternatív útvonalat keresni, illetve időben elindulni, hiszen jelentősen megnövekedhet a menetidő az elkövetkezendő időszakban, tehát a 86-os és a Rumi úti kereszteződés találkozásánál lévő csomópont építési munkálatai miatt. Ezeket a közlekedési infokat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: A 4. Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
2: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A 4. Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egésznapos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Miss Fonsi és Demi Lovato, valamint az Etchame La Culpa forgott a 99.8-on. A hétvégén a vasúti közlekedésben is lesz egy kisebb fennakadás, ugyanis pályakarbantartási munkák miatt május 16 és 21-e között több vonalon is vonatpótló autóbuszok fognak közlekedni, így az előttünk álló hétvégén szombaton és vasárnap a Szombathely-Szentgotthárd vonalon az Egyházas Rádóc és Gotthárd közt kell vonatpótló buszra átszállni. A Sopron-Szombathely szakaszon a menetrend nem változik. Május 18-e és 21-e közt pedig a Szombathely-Hegyeshalom vonalon a Szaveria, a Mura és a Dráva Intercity helyett Szombathely és Csorna közt szintén vonatpótló autóbuszok közlekednek, egyes gyors járatok Répcelakot nem érintik. A Budapest felé utazóknak fontos, hogy az érintett Intercity a munkálatok idején Budapest Kelenföld állomásra érkeznek és onnan is indulnak. A vasúttársaságok ezúton kérik az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a módosított menetrendről a vasúttársaságok internetes oldalain, illetve a jegypénztáraknál.

Az első óránknak szép lassan a végéhez érkezünk, kettőkor Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat hazánkból, a nagyvilágból, nem meg a kistérségből, aztán jövök

0: hétfőjén.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperíző Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon Ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
6: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
7: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: A balett is szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmenden. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balett is szerepet kap a hétvégi körmendi kastélykoncerten. Az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
9: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szint úgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
8: Az Olcsei Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Gyárai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írt a katasztrófavédelem. Dibei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsítené a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lembergi és Gyiszlevá népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szent egy 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
1: Sporthírek.
8: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az éllovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a sereghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
1: Időjárás jelentés.
8: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

elindult a soron következő órája a délutánnak itt a 99-80 Miley Cyrus-tal és a Kensingtonnal. 3 perccel vagyunk, 4:43 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Ebben az órában pedig a május 17-ei, azaz e hétvégi vasárnapi jótékonysági család és gyermek nap lesz a témánk. Stúdiónk vendége pedig a Körmendi Együtt Tér Egyesület elnöke Gángó Melinda lesz majd, akivel a programról részletesen beszélgetünk, úgyhogy figyeljenek mindenképpen, nagyon sok izgalmas és érdekes információt megtudhatnak a vasárnapi szuper programmal kapcsolatban. A zenék sorában pedig most még Dua Lipával megyünk tovább, és az Illusion érkezik, valamint itt lesz Dr. Béres és Radics Gigi legfrissebb közöse, a Még nem veszíthetek jó rádiózást!

0: Egy nagyon izgalmas programot kínálunk a következő percekben hallgatóink figyelmébe itt a 99.8 hullámhosszán, hiszen idén ismételten megrendezik a vasárnapi Móka elnevezésű családi és gyermeknapot a Körmendi piac területén. A szervező pedig ezúttal immáron nem csak Gángó Melinda és csapata, hanem egy konkrét csapat, hiszen immáron egy egyesületet tudhatnak magukénak, tehát az Együtt Tér Egyesület szervezésében valósul meg ez a program. A stúdiónk vendége pedig Gángó Melinda, az egyesület elnöke. Köszöntelek nálunk. Egy kicsit vezess be bennünket ennek a május 17-i programnak a rejtelmeibe.
1: Sziasztok, köszönöm ismét a meghívást, és igen, immár a negyedik alkalommal rendezzük meg a Körmendi piacon a vasárnapi mókánkat, és ahogy mondta is Cili, most már egyesületi szinten szerveztük ezt a rendezvényt meg, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már az Együtt Tér Egyesület neve mond valamit, remélhetőleg itt Körmenden. Az egyesülettel megalakultunk tavaly évvége táján, és ez az első nagyobb rendezvényünk, amit megszerveztünk. Sorban már a negyedik, de Együttér Egyesületként most az első. A csapattagok szinte ugyanazok, de nagyon örülünk annak, hogy sok új önkéntes találtunk, aki egyetért a mi célunkkal, és az idén is ugyanúgy, mint eddig, ez szintén egy jótékonysági nap lesz.
0: Említetted, hogy jótékonysági az előző évekhez hasonlóan. Van-e valami konkrétum, amire most szeretnétek gyűjteni?
1: Konkrétum az majd az Egyesület honlapján meg fog jelenni, hogy kinek fogjuk felajánlani, vagy kiknek, vagy szervezetnek, vagy magánszemélyeknek az eseményen befolyt összeget. A célunk mindig az, hogy valakinek tudjunk segíteni, vagy megkeresésre, vagy pedig, amit hallunk, megkeressük mi őket, és megkérdezzük, hogy mire lenne szükségük. Tehát a mai esemény is, vagyis hát a vasárnapi esemény is egy ilyen esemény lesz, hogy konkrét személyek fogják kapni az adományokat, amit majd az Egyesület közzé is fog tenni az esemény utáni napokban a Facebook oldalunkon.
0: Egy rövid kis szünetet tartunk, aztán jövünk vissza a vasárnapi jótékonysági családi és gyermeknap programjaival itt a 99.8-on.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
1: Az előttünk álló hétvégén, május 17-én rendezik meg immáron negyedik alkalommal a vasárnapi Móka Jótékonysági Családi és Gyermek Napot a Körmendi Piac épületében, illetve annak területén, és első alkalommal rendezik meg mindezt a Körmendi Együttér Egyesület égisze alatt. Stúdiónk vendége pedig Gángó Melinda, az egyesület elnöke, akivel erről a hétvégi programról beszélgetünk. Nagyon színes a program kínálat a vasárnapi napot illetően, tehát tényleg kicsik és nagyok is jól fogják tudni érezni maguk. Egy kicsit nézzünk körbe, hogy mire számíthatnak, hánykor van a kapunyitás, és mettől meddig lehet kilátogatni a Körmendi piac területére.
2: Igen, az idén úgy gondoltuk, hogy szintén, mint az előző években, mozgassuk meg az egész családot, kicsiket, az idősebbeket, mindenki is jól érezze magát nálunk. A programok délelőtt 9:30-tól kezdődnek. A délelőtti órákban mozogjunk együtt címmel, szeretnénk Körmend városát egy kicsit megmozgatni, egy kis sportra bírni. 9:30-től 00:30-ként 11:30-ig aerobik oktatók és edzők fognak a színpadon lenni, és várjuk a körmendi közönséget, kicsit, nagyot, időset, fiatalt. Teljesen mindegy, hogy van-e előképzettségük, jártak-e már valaha aerobikra, vagy bármilyen más mozgásformára. Most a célunk az, hogy ismerjék meg lehetőségeket, és egy kicsit mozogjanak, és természetesen ezt mind ingyenesen tehetik meg nálunk, 9:30-től 11:30-ig. Majd 11:30-kor egy kicsit más stílus, de szintén mozgás, ez a néptánc lesz a színpadon, ahol a Partium Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatói fognak egy kis bemutatót tartani, és táncházat is alakítani. Majd ezután 12:30-től tervezzük Anilka és a Senior Örömtáncosoknak a műsorát, ők pedig egy kicsivel még másabb, idősebb korosztály lesz. Ide is bárki csatlakozhat hozzájuk, táncolni fognak, be lehet csatlakozni, hívni fogják a közönséget. Szerintem nagyon jól fogja érezni mindenki magát, aki a délelőtt folyamán csatlakozik hozzánk.
1: Jól hangzik. Ebéddel készültök egyébként a kilátogatóknak, vagy mindenki hazafut ebédelni, és akkor utána kezdődnek ismét a programok?
2: Nem, készülünk ebéddel is. Dél, fél egy-egy óra a magasságában gulyást fogunk kínálni, hekket fogunk sütni, kis süti is lesz még mellé, és virsli, ami a kínálatunkban lesz. De ez, hogy nem feltétlen fog szerintem délben elfogyni, úgyhogy akik délután jönnek, kilátogatnak, szerintem biztos, hogy fognak belőle tudni még kóstolni.
1: Jótékonysági eseményről beszélünk, részben jótékonysági eseményről beszélünk, ez hogy fog megvalósulni?
2: Az egyesület adományjegyeket fog kiállítani, és ezeket az adományjegyeket fogjuk odaadni azoknak a résztvevőknek, akik kilátogatnak. Kérünk érte cserébe valamennyi adományt, és ezekkel a jegyekkel fognak tudni akár ételt kóstolni, akár egy-egy játékhoz oda menni, és felülni, kipróbálni, de ezt mind meg fogják tudni a helyszínen.
1: Nagyon színes a délelőtti program kínálat, hamarosan átnéztük, hogy délután mire lehet számítani a Körmendi piac területén, hétvégén, a vasárnapi Móka Jótékonysági Családi és Gyermeknap keretein belül. Mindjárt jövünk.
3: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
4: A negyedik Hótfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll!
5: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban, a negyedik Hótfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hódból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
6: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Síktömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
7: mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
8: Itt a tavasz, és itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend, Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
7: Azonnali készpénzre van szüksége. Hozza be tört aranyát a Zsigmond ékszerhez. 14 karátos aranyfelvásárlás minimum 25 ezer forintos grammáron. Új ékszert vásárolna, most a beszámítás is csúcsáron. Felvásárlás és beszámítás Körmenden, főtéri üzletünkben. Értékesítse aranyát biztonsággal a 30 éve működő Zsigmond ékszernél.
3: Reklámot hallottak.
6: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. You're my...

0: továbbra is a május 17-i vasárnapi jótékonysági családi és gyereknap a témánk itt a Város Rádiójában a 99.8 hullámhoztán, ami az idei évben bár a negyedik alkalommal kerül megrendezésre, de első lesz a Körmendi Együttér Egyesület égisze alatt. A stúdiónk vendége pedig továbbra is Gángó Melinda, az Egyesület elnöke, akivel már a vasárnapi programok közül a délelőtti programokon végigmentünk, a folytatásban pedig természetesen az ebéd utáni, délutáni programok kerülnek szóba. Ebéd után folytatódnak a programok, kulturális programokkal is készültök a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt.
1: Igen, a jó ebédhez viszont szól a nóta is, ami szólni is fog nálunk, két harmonikás fog egy kicsit dalolászni és harmonikázni nekünk, Károly Balázs és Bakó Dominik, valamint jönni fognak a Körmendi Idősek Harmóniája énekkara, akik énekelni fognak még így az ebédidőben, úgyhogy mindenképp jó programnak ígérkezik az ebédhez, és miután lecsengett ez az ebédidő, jönnek a színpadi programok, három órától a Zenitden stúdió Fodor Betty vezetésével tánc bemutatót tart, több csoporttal is fel fognak lépni, aztán Monferi egy interaktív műsort fog a gyerekeknek a színpadon előadni, zene, úgy hallottam, egy kis édességosztás is lesz, tehát ilyen interaktív műsor várható. Aztán jönnek a Boldog Batyány Általános Iskola bábcsoportja 4 órakor, és a Kiskakas Gyémánt félkarajcáját fogják elbábozni. Ezután pedig a Móka Palotta egy interaktív óriás buborék showval készül, zenével, hiper-szuper buborékokkal, és a nap végeztével a színpadon pedig Borka Bohócnak interaktív műsora lesz látható, ami igazából egy szuperhős birodalmat fog oda varázsolni nekünk. Érdemes lesz kilátogatni, mert Borka Bohóc nagyon sok mindennel készül nekünk.
0: Ahogy látom, különféle kis kísérő programok is lesznek, ahogy az ilyenkor szokás.
1: Így van, 2 órától megtelítjük a piacnak a területét, mindenféle villogó járművekkel, tűzoltóautóval, rendőrautóval, lesz ott mentőautó is, a rendőrség akadálypályával is fog készülni, a tűzoltók autóját is meg lehet nézni. Darus autónk is lesz, amivel a magasba lehet nézelődni a gyerekeknek. Délután még várjuk a Batyány lovas bandériumot is, ők is lovakkal fognak érkezni, aztán lesz egy lovas kocsi is, amin kocsikázni is lehet. Lesz egy ládavasút is, amit már megszokhattak évről évre, itt van velünk az Zugó ládavasút. Légvár, dartsfoci, biliárdfoci, fajátékok, 112 is érkezni fog hozzánk, meg lehet kérdezni őket, hogyan kell segélyhíváshoz, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, milyen információt kell bemondani egy-egy híváshoz, nagyon érdekes dolgok lesznek. Lufi hajtogatás, itt lesznek a Fekete István állatvédők, hoznak pár kutyust, lehet simogatni őket, elmondják, hogyan lehet örökbefogadni náluk egy-egy kis állatkát, és a Red Foxosok élménylövészettel fognak még várni minden érdeklődőt. A benti részen, azaz az épületben pedig kézműves foglalkozásokat fogunk tartani. Itt lesznek a foltvarok, itt lesznek a népfőiskolások, az Együttér Egyesület tagja is készülnek nagyon sok mindennel. Lesz hajfonás, arcfestés, körömlakkozás, csillámtetkó, tehát minden is, ami a gyermekek szemszájának ingere.

0: Gángó Melinda, a Körmendi Együttére Egyesület elnöke, a Körmend FM stúdiójának vendége, akivel már szerintem a programok többségén végigmentünk, ami a május 17-i jótékonysági családi és gyermeknapot illeti. Rengeteg izgalmas dolog szerepel a program kínálatban. Én most így, amíg soroltad a saját gyermekeimet, képzeltem oda a piacra, így a programok közé, és programdömping. Tehát annyira nehéz lesz választani, hogy tényleg a szülők legyünk a talpunkon, hogy nyomon fogjuk tudni követni majd a gyerekeinket. Ez a nap, mondhatjuk azt, hogy leginkább róluk fog szólni.
1: Így van, próbáltunk nekik mindent is elhozni, ami érdekes lehet, izgalmas lehet, és egy kicsi tartalmasabb időtöltéssel tudják ezt a délutánt nálunk eltölteni, és mindemellett, hogyha valami tetszik is nekik, akár a kreatívkodással, meg is tudják kérdezni, hogy hol tudnak csatlakozni, a szülők utána tudnak járni, akár a délelőtti programon, hogyha részt vesznek, ugyanígy a mozgásos programokra hol tudnának csatlakozni, mindezt nálunk megtudhatják.
0: Ami talán legeslegfontosabb, hogy ha már ennyi mindent kínáltok a rendezvény keretein belül, nyilván a jótékonykodásról beszéltünk, és az adományjegy is szóba került, de a rendezvényetek ezúttal is ingyenesen látogatható.
1: Így van, a rendezvény ingyenesen látogatható, adományjegyeket fogunk ott osztogatni, hogyha valaki adománnyal hozzájárulna az Egyesületnek a tevékenységéhez, a jótékonysághoz, hogy tudjunk minél több embernek, minél több szervezetnek segíteni, azt viszont nagyon megköszönjük, és ezért cserébe adományjegyeket fogunk adni mindenkinek, amit beválthatnak különböző attrakciókra vagy ételre nálunk.
0: Csak ismételni tudom magam, hogy rengeteg program szerepel a kínálatban, tehát vasárnap, azaz május 17-én délelőtt 9:30-tól indul kint a Körmendi piac területén a vasárnapi Móka jótékonysági családi nap. Meddig tartanak a programok, meddig lehet kilátogatni?
1: A programok este 6 óráig tartanak. 9:30-től reggel lehet jönni, egésznapos program, 6 órakor zárja a kapuját a 4. vasárnapi Móka.
0: Az adományjegyekkel nem csak finomságokat és különféle attrakciókat vásárolhatunk idézőjelbe, hanem zsákba macskával is várjátok a kilátogatókat.
1: Így van, nagyon-nagyon sok felajánlást kaptunk a helyi vállalkozóktól, úgyhogy várjuk a gyerekeket a szülőkkel együtt, és nagyon-nagyon sok mindent tudnak nálunk a zsákba macskában nyerni.
0: Nagyon jó időt kívánok nektek, nagyon sok látogatót, és persze sok boldog gyerkőcöt az idei jótékonysági családi napra, és kitartást kívánok az előttetek álló hétvégére.
1: Köszönjük szépen, legyen így!
0: Tehát, ahogy hallhatták, május 17-én délelőtt 9:30-től várnak bennünket a Körmendi piac területére, a 4. vasárnapi Móka jótékonysági családi és gyermeknapra. Én jó szórakozást kívánok mindenkinek, Gángó Melindának pedig még egyszer köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, és beszámolt erről a remek, élménydús programról.

Egy újabb óra végéhez közelítünk, vele együtt pedig Lakosi Gabi közelít ismét a stúdióhoz, hozza nekünk a legfontosabb híreket, infókat háromkor, én pedig jövök majd vissza, hiszen van még bő két órányi időnk a mai délutánból, a hét utolsó délutánjából. Tartsanak velem, jó kis érdekességek!

mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Itt a tavasz.

0: És itt a készletkisöprés ideje. A Horizon bútorboltban most hatalmas tavaszi készletkisöprő akciók várják. Kanapék, ágyak, gardrób szekrények, szekrénysorok, konyhák, kis bútorok. Látogasson el hozzánk még ma, és frissítse fel otthonát stílusosan. Horizon bútorbolt, Körmend Rákóczi utca 8, ahol az otthon újjászületik tavasszal.
1: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalett papír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szádíts, majd eláll! Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban a negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hótból készült ényenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától Fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Szevasztok, itt a Dr. Béres.
5: És a Veréb Tomi.
4: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
5: Az ugye nem bántad meg? Keressétek bármelyik digitális zenei felületet. Ugye

0: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
0: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
2: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
3: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
5: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám művész társaimmal egy nagyon vidám előadást szeretnénk május 16-án Szentgotthárdon a színházba délután

0: magához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos aranyjegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csak nem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délutánra 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rádhangolva.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.8-on, a Körmend FM-en 2 perccel vagyunk, 4:15 előtt, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Sinszi, valamint Király Viktor indították ezt az órát, hamarosan Kings of Leon, tavaly is sikere, a Two Space érkezik, belőtte Joe Baggio-tól forog a Funky Groove. Jó rádiózást!

0: Mozi ajánló.
1: A hétvégén is érdemes lesz moziba menni, hiszen több premier és klasszikus sikerfilm is várja a nézőket a Sinkovics Imre Filmszínházban. Szombaton este érkezik a sokat várt Michael, ami Michael Jackson életét és karrierjét mutatja be látványos koncertjelenetekkel és kulisszatitkokkal. A pop király rajongóinak kötelező program. A filmet szombaton este 7:30-tól tűzte vászorra a cinema. A művészfilmek kedvelőinek Jim Jarmusch-féle Father, Mother, Sister, Brother című alkotást ajánljuk, ami három országon átívelő családi történetet mesél el finom humorral és erős színészi gárdával. Ezt a filmet ma este 17:30-tól a Gondolatok és Érzések Filmklub keretein belül tudják megtekinteni. Aztán visszatér a divatvilág rettegett királynője, az Ördög Prádát visel 2 újra összehozza az eredeti szereplőket, köztük Miranda Priestly karakterét is, tehát ismét láthatjuk Meryl Streepet, Anne Hathaway-t és Emily Bluntot a filmvászon. A családokat animációs filmek várják, a legkisebbek Borival kalandozhatnak a Bori a mozifilmben, míg a Charlie a csodablöki egy szuper erőre tetszert kutya történetét meséli el. A Bori című alkotás szombaton délután 13:20-as kezdéssel látható a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban, vasárnap pedig 15 órás kezdéssel tűzték vászonra. A Charlie a csodablöki pedig szombaton 3 órától látható a moziban. Akciófronton pedig igazi Top Gun hétvége jön. Pénteken, azaz ma, az eredeti 1986-os Top Gun, vasárnap pedig a látványos folytatás a Top Gun Maverick kerül vászonra Tom Cruise főszereplésével. A Top Gun 17 órától lesz látható szombaton, míg a Top Gun Maverick pedig vasárnap 18:50-től lesz látható. Én jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást kívánok minden filmrajongónak erre a hétvégére a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínházban.
2: Mindjárt folytatjuk!
0: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: A negyedik Hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
6: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik Hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mesterszakács kínál hútból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli. A rendezvény látogatása ingyenes.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
8: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: És most.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

For My Mind's Away című tavalyi dala forgott, tavalyi sikere forgott itt a 99-80, és hogyha már amúgy is a mozik világában vagyunk, akkor maradjunk is egy kicsit ott, ugyanis Hollywoodban újra felpörgött a találgatás, ki lesz a következő James Bond. A hírek szerint az Amazon MGM Studios már megkezdte a castingot a legendás 007-es szerepére. A stúdió a Nina Gold nevű star casting direktor segítségét kérte, aki korábban a Game of Thrones szereplő válogatásán is dolgozott, emellett pedig olyan produkciókban vett részt, mint a The Crown, vagy több Star Wars film. A készülő 26. Bond filmet Denis Villeneuve rendezi, aki legutóbb a Dűne és a Dűne második részének alkotójaként aratott nagy sikert. A legfrissebb pletykák szerint pedig Callum Turner lehet az egyik legnagyobb esélyes a szerepre, ugyanis a brit színész már a barátainak is elárulta, hogy ő kapja meg a legendás ügynök szerepét, bár ezt hivatalosan még senki sem erősítette meg. Korábban olyan nevek is felmerültek James Bondként, mint Idris Elba, Tom Hardy vagy Aaron Taylor Johnson, de tavaly a szaklapok Tom Holland, Harris Dickinson és Jacob Elordi nevét is emlegették favoritként. A következő Bond tehát még hivatalosan nem ismert, de egy biztos, a világ továbbra is izgatottan várja, hogy kiléphet Daniel Craig, illetve a korábbi legendás 007-esek közül Sean Connery, Roger Moore és Pierce Brosnan örökébe. Valljuk be, Callum Turner egyébként kiállásra is tökéletes James Bond lenne, meglátjuk, hogy valóban őt választják-e a szerepre.

Kedvezőtlen időjárás miatt sajnos ma nem a Batthyánykastély udvarán rendezik meg a 4S Street körmendi koncertjét. Az esemény a körmendi kulturális központ épületébe költözik, jobban mondva a színház terembe, ahol este 7 órától várják a közönséget. A koncertprogram nem változik, a Dream Flow este 8-kor lép színpadra, a 4S Street pedig 9-kor kezd, majd a zenekar a jól ismert slágerek mellett új dalaival is készül a közönségnek. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a helyszín színház terme körülbelül 350 ülőhelyes, ezért nem biztos, hogy mindenkinek jut szék, ugyanakkor állóhelyekkel együtt minden érdeklődőt be tudnak engedni. Azok számára pedig, akik az új körülmények miatt mégsem vennének részt a koncerten, természetesen visszatérítik a jegyek árát. Tehát nem marad el a 4S Street koncert, viszont egy kicsit családiasabb hangulatban a színházteremben várják a rajongókat. Nálunk pedig most rendhagyó módon nem a 4S Street, hanem a Bakosi Brothers Company érkezik, és a harmonikás. Hosszú

Trend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: lenni.
1: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, úgyhogy Lakosi Gabinak adom át ismét a helyem itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat 4-kor, én pedig jövök vissza délután utolsó órájával, és érkezik majd Pétervári Tibor is a hétvége időjárás előrejelzésével a Hungaromet vasi észlelőjeként, úgyhogy ha szeretnének biztosra menni a szabadtéri programokat illetően, akkor a következő órában mindenképpen füleljenek.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen.

0: Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbászfelvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Megjelent a popstar Teddy Swims vadonatúj dala a Mission Now-tól. Hallgass bármelyik online felületen, mint például Spotify-on, Apple Music-on vagy YouTube-on.

0: Reklámot hallottak. 99.8. German FM. Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A baletti szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmende. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
4: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
3: Az Olcséki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt a jelentkezőknek. Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írta a katasztrófa védelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lemberg és Gyiszlava népszerű csesszent koponyáját egy észak-csországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szentély 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
3: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az illovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a seleghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy újabb óra végéhez érkeztünk, úgyhogy Lakosi Gabinak adom át ismét a helyem itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat 4-kor, én pedig jövök vissza délután utolsó órájával, és érkezik majd Pétervári Tibor is a hétvége időjárás előrejelzésével a Hungaromet vasi észlelőjeként, úgyhogy ha szeretnének biztosra menni a szabadtéri programokat illetően, akkor a következő órában mindenképpen füleljenek.

0: Lizzo és a Special szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. A 2026-os labdarúgó világbajnokság döntője nem csak a pályán, hanem a színpadon is történelmi lesz. A FIFA ugyanis bejelentette, hogy a finálé félidejében először rendeznek a Super Bowlhoz hasonló nagyszabású show műsort a MetLife Stadium stadionban. A fellépők között ott lesz Madonna, Shakira és a BTS is. A produkció összeállítását Chris Martin, a Coldplay frontembere koordinálja. A VB hivatalos dala pedig a Die Die lesz, amelyet Shakira és Burna Boy közösen készített. A több nyelvű dal az afrobeat, a dance pop és a reggaeton stílusait ötvözi. És hát igen, Shakirának ez már nem az első világbajnoki himnusz, az énekesnő ugyanis 2010-ben a dél-afrikai VB ikonikus dalával, a Waka Waka című slágerrel már egyszer meghódította a futballvilágot, úgyhogy a Die Die a második hivatalos VB dala lett, amit most meg is hallgatunk, tehát Shakira és Burna Boy legfrissebbje forog a reklám után itt a 99.8-on.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: A negyedik hútfesztivál várja, aki arra jár. Szemet szád is, majd eláll.
4: Különleges gasztronómiai bemutató várja a látogatókat május 16-án a Hegyháthodászi Szabadidőparkban. A negyedik hútfesztiválon, ahol olimpiai bajnok mester szakács kínál hótból készült ínyenségeket. Természettudományi játszóház, jurtaállítás és magyar hagyományaink felelevenítése. Solymász bemutató, délelőtti teljesítménytúra, egész napos kulturális programok, kalapjakap koncert, 22 órától fáraó buli.
5: A rendezvény látogatása ingyenes.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Blanks és az In My Feelings forgott a 99-80, a folytatásban pedig, mert szerintem nagyon sokan várták, Péter Vári Tibor a Hungaromet Vasi észlelője érkezik a legfrissebb időjárási adatokkal és időjárási előrejelzéssel, tehát halljuk, hogy mire számíthatunk az előttünk álló hétvégén, illetve a jövő hét elején.
1: Már esett is csapadék, és hát a hétvége további részébe is lesz, inkább nyugaton, inkább ez a csendes esős verziója lesz. A középső ország részben van a hevesebb zivataroknak a sávja, ott instabilabb a légkör, a meleg harcol a hideggel. Mi azért általában itt a hűvös oldalon vagyunk, ezért inkább az a csendes áztató eső, de szerintem ez sokkal úgymond termékenyebb, sokkal jobban hasznosuló, mint ez az elfolyó, hirtelen leulló zivataros csapadék, és hát kevés napsütés azért előfordul bármelyik nap, esőszünetekben elvékonyodhat a felhőzet, de inkább ez ilyen elő-elő sejlő napsütés lesz a felhők mögül, az elvékonyodó réteg felhőzetből kisütő napocska, de nem sok lesz belőle, és hát ezért aztán nyugaton magas lesz a légnedvesség is egyébként, ami azért nem volt jellemző szintén az elmúlt, azt mondom, hónapokra, mert már ugye márciusban és áprilisban is ez a légköri asszály volt a jellemző, 53-54% volt a havi átlagos légnedvesség, ez nagyon alacsony, hogy a párolgás is, hogy egy mérünk a szombathelyi állomáson, 94 mm volt a potenciális párolgás, úgyhogy esett 11 mm. Hát májusban már ezt majdnem megdupláztuk eddig, tehát várom én a csapadékot nagyon, úgyhogy lehetséges, hogy hétfőn ez az érték már sokkal kedvezőbbet fog mutatni, és hát majd aztán lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén pünkös után hétfőtől megint várható csapadék, úgyhogy bizonyos modellek egyébként most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus, ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is, tehát nagyon bizonytalan mindig ilyenkor a hol és mennyi esik, tehát én ahogy látom az országban is az előrejelzéseket mindig megemlítik a meteorológusok, hogy nagyon hektikus lesz az eloszlás, a mennyiség is országszerte nagyon különbözni fog, tehát összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit enyhül majd ez a helyzet. Ez az aszályos időszak, hát a tavasz eléggé száraz volt idáig, hogy mindenképpen ez. Ennek most örülni kell éppen, ami most előttünk áll, vagy éppen folyamatban van. Hát ugye most az esős időben, borús időben annyi biztos, hogy nem lesz fagy. Egy 13-án, azt még azért meg kell említeni mindenképpen, mert ritkán fordul elő, de itt a Szombathelyi állomáson is 7 méteres szinten is mínusz 0,1 volt hajnalban 5 óra 40-kor, és vastagon fehér deres volt a terület, mert akkor mentem kiészállni, mínusz 4 fok volt a talajventi, úgyhogy, tehát az autókat is kaparták, úgyhogy lehetett látni itt a belterületen is, hogy bőségesen, meglehetősen hideg volt az idő. 13-án, ugye épp a fagyos szentek közepén, úgyhogy nem hazudtolta meg magát. Hát most viszont a borús időben ez nem várható, viszont mivel nem lesz napsugárzás, csapadékos lesz az idő, inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek, de mivel a szombat látszik a legcsapadékosabbnak, lehet, hogy ott még a 15-öt se ér el majd a maximum, de általában inkább a május közepi átlagnál azért hűvösebb lesz az idő.
0: Csapadékosnak ígérkezik az időjárás, de van remény arra, hogy tudunk szabadtéri programot szervezni a hétvégén. Péter Vári Tibornak, a Hungaromet Vasi észlelőjének pedig köszönjük a tájékoztatást.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3/C alatt.
2: Dexablock. Fájdalom csillapító. Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára. Dexablock. Fájdalom csillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy

0: Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
1: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Mi kell egy jó vásárláshoz? Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 250 ml-es Hell Energy Coffee 249, 16 tekercses Ceva toalettpapír extra áron csak 2299 forint. Vásároljon 3 darab fél literes ízesített dobozos Dreyer 24 terméket, és megajándékozzuk egy doboz eperízű Dreyer 24-gyel. Akciós áraink április 27-e és május 17-e között, vagy a készlet erejéig érvényesek. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásároljon ön is nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Társadalmi célú reklám következik.
7: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
8: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
7: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
8: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
9: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő fölötti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
11: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám,

0: Egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Körmendi Tűzoltók Alapítványának felhívása. A tűzoltók akár az életüket is kockára teszik az önbiztonságáért. Adna nekik 1%-ot a személyi jövedelem adójából. A Körmendi Alapítvány adószáma 1888-01-99, kötőjel 1, kötőjel 18.
2: Készült a Piro Securitas Élet- és Vagyonvédelmi Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A balett is szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmenden. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
4: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós krióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
3: Az Olcséki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden, sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írt a Katasztrófa Védelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó Karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsítené a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. ellopták Lembergi és Gyiszlava népszerű csesszent koponyáját egy észak-csországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szentély 13. században élő csenemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
3: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az éllovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a sereghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Társadalmi célú reklám következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbatyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
4: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám,

0: egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők, közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járás ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag. Húsvett téged.

elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha se.

elhiszek bármit, amit mondtok, és elhiszek bármit, amit mondtok, és elhiszek bármit, amit mondtok.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva. 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Lehet, soha nem bízom meg senkiben. Magam szeretni igazán, az a plán. Körülöttem mindenki csak követő. Minden harmadik nő mindig szerető. Üres vagyok, baba, ne is írogass. Látod, mindkét szemem nagyon pirosak. Ígérgetnek, nem igaz a felesem. Nem látják az igazat, csak kevesen.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. I don't need your words.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A balett is szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Körmende. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A balett is szerepet kap a hétvégi körmendi kastélykoncerten. Az alapfokú zene és táncművészeti iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
2: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós trióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
1: Az Olcséki Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden, sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írta a katasztrófa védelem. Dibai Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lemberg és Gyiszlevá népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szent egy 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
0: Sporthírek.
1: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az illovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a sereghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két görmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án

0: Meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a Szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
1: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám,

0: Egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az intes pár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat a bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
2: Sporthírek.
1: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Én valójában szerettem az iskoláimat.
2: Mindig szerettem iskolába járni.
1: Igazi közösség volt. És ami nagyon jó volt, hogy kb. 30 méterre volt a házunktól.
3: Vidéken, ahol laktunk, a mi utcánkban egy csomó velem egy idős gyerek volt, 8-10 is voltunk talán.
4: Csak az utcában?
3: Csak a mi utcánkban.
5: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
3: Úgyhogy így nagyjából tudod, így együtt gyalog mentünk, már reggel ment a bandázás, közben, hogy a nagyobb utakba becsatlakoztunk, úgy még többen voltunk.
6: Nagyanyám kalapüzlete az iskola mellett volt 100 méterre.
5: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
6: És az ötösökért mindig a nagyanyám adott 2 forintot, amire át lehetett menni a melletteli védességből, arany desszertet venni.
1: Voltak, amikor nagyobb voltam, akkor nagyszínűben csak átugrottunk a kerítésen, és akkor...
4: Hazamentél?
1: Igen, nálunk bandáztunk.
5: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
1: Ez már az űrösebb része volt, de én szerettem így az iskolában járni, és jó, azt gondolom, hogy jó tanáraim voltak. Meg a zene, ja, nagyon jó zenetanárom volt, tehát hogy hathatnám ki?
2: Mindig szerettem iskolába járni, kicsiként is, nagyként is.
4: Egyszerűen tanulni szerettél
2: igen,
4: azért?
2: Igen.
5: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Rettenetes tudásvágy éget bennem mindig. Csak egy példát mondok, mondjuk történelmet, azt nem a tankönyvből tanultam, hanem a tankönyvből csak azt néztem, hogy mi a téma. Magát a történelmet azt a révai lexikonból tanultam meg. Ezért tudtam olyan dolgokat történelemből, amiket a tanár sem tudott.
4: Ez a mai napig így van egyébként, hogy tudás szomjad van?
2: Igen.
4: És segítesz is magadon ilyen szempontból? Tehát egyfolytában töltöd igen. is a sok tudást?
2: Igen, könyvekből, internetről, stb.
4: Folyamatosan? Mindig? Igen. Még ma is lehet, hogy igen. fogsz valamit igen. betölteni?
2: Igen.
4: Hát akkor az iskolába járás az tulajdonképpen egy csodálatosság lehetett így neked, meg a tanároknak is veled?
2: Igen. Egy bökkenő volt az iskolában a zene.
4: Nem
2: ugyanis
4: volt.
2: Nem szerették, hogy zenélek.
4: Kisgyermekként sem?
2: Akkor még inkább, de középiskolában már nem szerették. Ugyanis azt mondták, hogy az éjszaka az magával vonz különböző dolgokat.
4: Egy kicsit igaz.
2: Igen, mert azt mondták, hogy akkor alkoholt fogunk inni, rossz életű nőkkel fogunk megismerkedni, stb. Tehát elmondták a rengeteg negatívumot, és én nem ittam alkoholt, nem ismerkedtem olyan nőkkel, akiket emlegettek. Akiknek zenéltem, azok ugyanolyan voltak, mint én. Tehát semmi rosszat nem láttam benne. Az való igaz, hogy egy ilyen átzenélt éjszaka után másnap egy kicsit örösek voltak a szemeim, mikor mentem iskolába, de ez nem gátolt meg engem abban, hogy abszolút aktív legyek órákon.
4: De még aktív is voltál másnap, akkor lehet, hogy egy idő után a tanárok is látták, hogy tulajdonképpen hadd járjon az éjszakába is.
2: Igen, és aztán volt egy tanár, aki elintézte azt, hogy fegyelmi bizottság elé állítsanak. És a tantestületi fegyelmi bizottság arra, ja, bocsánat, még az is volt, hogy a hátamra a gitáros társam rajzolt egy keresztet a köpenyemre. És ezt is felhozták, hogy én kereszttel járok, stb., ami a szocialista embertípushoz nem lehet egyeztetni, tehát ez kommunizmusban ez így volt, tehát nem szerették a keresztet.
4: Egyébként a szívedhez közel áll, mert tulajdonképpen a nagymama nevelése miatt közel áll.
2: Hogyne, hát én jártam templomba természetesen. Tehát én hozzám közel állt, én nagyon szívesen viseltem a keresztet. Na, a lényeg az, hogy a tantestület eltanácsolt az iskolától, és mondta, hogy keresek másikat.
4: El is kellett menni?
2: Igen.
4: El kellett.
2: Na most ez azért volt eléggé nehéz, mert ez nem egy szokványos iskola volt, hanem közgazdasági technikum, pénzügyi tagozat, amiből akkor csak 3 volt az országban. Egy Budapesten, na innen lettem eltanácsolva, egy volt Győrben, meg egy volt Nyíregyházán. És akkor írtunk egy levelet Győrbe, ott mondták, hogy kicsapott diákra nincs szükség, köszönjük szépen. Akkor egy levelet Nyíregyházára, és ott meg azt mondta a igazgató, hogy jöjjön. És akkor természetesen már akkor utána az én iskolám, volt iskolám, az küldött le egy ilyen jellemzést, hogy ez zenél, meg rock and roll, meg stb. És akkor azt mondta az igazgató, hogy ja, még zenél is, nem baj, legalább zenél nekünk egy kicsit. Tehát egészen másképp látták. És egy nagyon-nagyon jó hangulatú iskolába mentem. Tehát ez harmadik osztály fél évkor volt. Tehát már a második fél évet ott jártam. Nagyon kellemes emlékekkel vagyok arra a másfél évre, amit ott töltöttem.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Starportré most folytatódik.
1: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: A alsós koromban kitűnő tanuló voltam egy darabig, tök még igazgatói dicsérettel is voltam. Na de aztán, amikor ugye jött a pubertáskor, és egy kicsit így, ahogy már említettem, hogy így megzavarodtak a hormonok, és szerintem ott összekuszálódtak a fejembe a szálak. Akkortól kezdve elég drasztikusan elkezdtem ilyen szélsőségesen viselkedni.
3: Ez még általános iskola?
2: Aha, ez az általánosnak a felső tagozata vége fel volt, hogy ott is maradtam, mit tudom én, fizikából 5-ös voltam, de mondjuk kémiából csak 2-es, mert az egyáltalán nem tudott érdekelni.
3: És szemtelenkedtél is mondjuk.
2: Aha, igen.
3: Az direkt ilyen, kötözködtél, aha, beszóltál.
2: Ilyen kis hülye gyerek voltam.
3: Amit lehetett belerondítani az iskolai napokba, tanításba,
2: igen, és
3: órákba.
2: Az volt, hogy de mindemellett, meg én sportoltam, illetve rajzversenyre jártam, mert abban spíler voltam, meg fizikából spíler voltam, és versenyekre küldtek, miközben pedig a magatartásom kritikán aluli volt, mármint mondjuk kémia órán, meg azokon a helyeken, ahol nem akartam lenni, mondjuk földrajzon, de közben meg máshol meg hoztam eredményeket, és akkor a sportnak még nagyon nagy szava volt. És emlékszem, hogy volt ilyen, hogy edzőtáborba kellett volna menni. És hát az igazgató, vittem a kikérőt, hogy egy hétig nem tudok menni iskolába, és mondta az igazgató, hogy hát erről szó se lehet, hogy az biztos, hogy én nem. Ez önmagában sejt, erről biztos, hogy nem, nézzük meg a tanulmányi eredményeimet. Én meg azt mondtam, hogy jó.
3: Jó?
2: Azt mondtam, hogy jó. Este elmentem edzésre, és elmondtam az edzőnek, hogy mit mondott az igazgató. Ő fölhívta a szövetséget, a szövetségből letelefonáltak az igazgatónőnek, másnap pedig így az igazgatónő így kihívatott az órába, és mondta, hogy jó, akkor mégis mehetsz. És én ezt tudtam előre, és nekem ezt kellett, hogy ezt így végigjátszom.
3: Szórakozz egy kicsit az igazgatóval.
2: Nem, mert tudtam, hogy jöhet nekem ezzel a hülyeséggel, de akkor ne küldjenek rajzversenyre, meg mit tudom hova, hogyha itt bekeményít akkor, amikor jelentéktelen kémia osztályzatokról kell is vitatkozni.
3: Utána egy kicsit megkegyelmeztél az igazgatónőnek, vagy nem kívánod utána?
2: Nem, szegény kapta az évet keményen utána is, de gondolom nem én voltam ez egyetlen a pályafutása során, aki borsot tört az orra alá, de hát akkor én most szeretném megkövetni magam is, elnézést még egyszer. Bocsánat.
0: Starportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Csak megyek az utcán, s valaki jelet küld nekem, mert itt történik bennem minden, a jövő is jelen. Tudom, már nem vagyok egyedül, újra érzem, hogy vannak még csodák. Az életem, mint egy álom, akár az ébredés után.
5: Körbenézek, s fel az égre, igen, ajándék az egész. Már látom az emberek szemében csillogni a reményt. Az adni és kapni mérleg nyelve bennem, hogy hol áll. Válaszúthoz értem, bár tudnám, merre most tovább.
6: Ha úgy érzed, hogy kész vagy tenni már, miattad lesz jobb a nagy

0: tovább.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: A gimnázium az már erősebb volt, mert ott jött az a nagyon zűrös korszak, amikor bekerülök egy punkzenekarba.
4: Már 14 jött.
3: 14, sőt, elkezdem a gimnáziumot, és elmegyek egy válogatásra, ahol fiatal zenészeket kerestek. Ez egy Makkároly film volt, és ki akarták választani a főszereplőt. 2000 gyerekből választották ki, fel kellett lépni, Vágtáz a halott kémekkel mentem. Akkor írtam VHK-t, 14 évesen írtam egyik első lemezükre egy számot. Tehát még nagyon kicsi voltam, és bekerültem erre a film válogatásra, és ott kiszúrt a rendező, és azt mondta, hogy menjünk tovább a válogatókon. És 2000-ből kiválasztottak a főszerepre. És akkor elmentem az utolsó fordulóra, hogy mondták, megkapom a főszerepet. Nem is értettem, hogy hogyan, mert én nagyon gátlásos voltam. De elvittek minket egy ilyen egy hónapos képzésre, és foglalkoztak velünk, és felkészítettek minket, hogy eljutunk a forgatásig. Akkor még több szereplő volt. És eljött a forgatás kezdet, és mondták, hogy ez a szerep, megkaptuk a könyvet, és mondták, hogy akkor most próbáljuk el ezt a jelenetet. Én 14 éves voltam, egy ilyen zsidó kisfiút, akire meghalt az apja a háborúban, és lesz egy fiatal barátnője, akit megcsókol egy ágyba, és egy ilyen beszélgetés után. De én nekem akkor volt egy barátnőm, és nekem olyan elveim voltak, hogy nem hitt el a rendező, és ott nem fogok megpuszilni más, nem csókolok meg. Még a szájra se, tehát nem igaz ízét kellett. De hogy érted? Hát nem a barátnőm, és egy nagyon helyes lány volt, de hát nekem van most egy barátnőm, és én nem. Akkor járkált egy ideig, hát hangosan kiabált, ment a rendező. Nem a Makkároly volt, egy másik a segédrendező mondta, hogy így most hülyeskedek. Annyi pénzt kaptam akkoriban, tehát itt gimnazistaként, elkezdődött a forgatás, és megkaptam egy másik szerepet.
4: És elkezdődött. Magukban azt mondták, hogy ez a fickó
3: ezt
4: balad.
3: Nem hiszik el, persze, azt nem írom le, hogy ami történt ott. És én felálltam, hogy biztos. Akkor te leszel a másik, és akkor helyet cseréltünk egy másik szereplővel. Sajnos a film az, emlékszem a KFT-ért, akkor futott be a KFT, ő írt a zenét, és akkor még playbacken is kellett, hogy fiatal zenész, aki kellett játszanom. És mondom, ilyenek voltak az elveim. Egy kicsit megbontotta az elmémet az, hogy mondjuk 14 évesen annyi pénzt kerestem két naponta, mint amit a szüleim havi fizetése volt, pedig nem keresik rosszul. Taxival jártam, jöttek értem, vittek forgatásokra, bent a várba. Eszegettünk, egy picit ugye az ember úgy másképp. Ami hozzá jön az egészhez, rengeteget hiányoztam a gimnáziumban. Nagyon szigorú feltételek voltak. A forgatás miatt, mert egy lázadó fiatalt játszottam, rózsaszín hajjal mehettem be a gimnáziumba, és még fülbevalom is papírom volt erről. Na hát ezt hagyd ne mondjam el. Meg is történt, hát gondolj be, mennyit tanultam, természetesen a hiányzások minden újra jártam az elsőt.
4: De legalább nem rúgtak ki, hogy nem. Ilyen hajjal is.
3: Hozzátartozik, hogy azért közben volt egy ilyen botrányos koncertünk, ami, és akkor a aktánk lett a rendőrségen, voltak itt bevittek, és a rendőrség bejött az iskolába. Tehát amikor tanult, én nem voltam a zűrös, csak én ott voltam a színpadon, történtek a dolgok, és ki akartak rúgni. És hát a gimnáziumban
4: csodálkozó, hogy ilyen hajjal.
3: Hát és az volt a csodálatos, és ezért mondom az iskola miatt, nagyon sokat köszöntek a gimnáziumnak.
4: Mert nem rúgtak ki.
3: És azt mondták, ez a fiú, ez nem olyan. És kiálltak mellettem páran. Ő egy jó gyerek. És akkor valahogy meg kellett hálálnom ezt. És természetesen onnantól kezdve, ha rendezvény volt, akkor mindig én zenéltem több nyelven, de megérte.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
2: Rettenetes dolgokat produkáltunk, mert nem akartunk tanulni. Hát mi sétálni akartunk, szívni az Isten levegőjét, csajozni, festeni, nem festeni, hanem csak úgy csinálni, mert attól lányoknak tetszett, hogy koszosan a pulóverem, és akkor egy ceruza jön ki belőle. Ilyeneket akartunk csinálni, élni akartunk, belemenni, nem az, hogy Arany János memoriter, hát nem lehet memoriter tanulni egyébként. Fölösleges is. Meg lehet tanulni egy verset, ha megszólít. De azt meg lehet tanulni a gyerekeknek is, hogy hogy szólítson meg.
3: Neked végig az iskolába járás, az tulajdonképpen valószínűleg kisgyermekkorban is, meg még itt egy kis kitérő után, de ott is csodálatosság lehetett akkor, meg még azután is valószínűleg, mert hiszen tudás szomjad mindig volt, oda járhattál, mintha könyvtárba járhattál volna, egy olyan ember, igen, aki szeret olvasni, és minden nap könyvtárba járni, hát csodálatos.
4: Igen, nekem az iskola az...
1: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Ha visszagondolok, az csodálatos élmény volt.
3: És még ki is kérdezik azt, amit egyébként is nagyon jól tudok, hát boldogan mesélek róla, még meg is hallgatják. Hát
4: igen.
3: Maga a csoda, mintha tulajdonképpen, mintha koncertezni járhattál volna, csak akkor éppen a tudással.
4: Igen, kerül. Csak ez prózában volt.
3: Hát és lehet, hogy ott már gyakorolhattad azt is, hogy hogyan kell felállni, kiállni, szerepelni, felkészülten.
4: Ez így van.
5: Egy nagyon jó osztályba jártam, ha lehet dicsérni, ez még akkor Martasfalva gimnázium volt, az óvodai, nagyon erős volt ugye a kémia, biológia, tehát nagyon sokan bejutottak a orvosira.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
5: Az osztályomban több bíró lett, a Goda Krista mellett is ültem, tehát az osztálytársam volt a rendező, Krista. Nagyon jó társaság volt, szerettük egymást. Az irodalom nagyon erős volt, és talán ott kaptam meg, volt egy, nem volt olyan hosszú ideig a gimibe, de jött egy fiatal tanárnő az egyetemről, és például elhatározta, hogy másképp fog tanítani. Nem érdemeltük meg azt a szabadságot, de az, hogy Pilinszkivel meg olyan költőkkel hosszú időn keresztül foglalkoztunk, ez így bennem maradt. És például annak köszönhető, hogy később elővettem Pilinszkit is, amikor az irodalmi megzenésítésen, vagy a kortárs, vagy pedig a klasszikus költők fele elindultam, ez már benne volt a gimnáziumban.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

te is hős, mert az élet pimasz, s fájóan igaz. És ha egyedül hagy, a csillagokban van csak vigasz, tudom, de mégis az élet.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Van olyan, amit az iskolában tanultál meg, és a mai napig hasznát veszed?
2: Van.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
2: Hogy kell a menzán kikunyerálni a kaját?
1: Na tessék, hát az például, na hogy? Hogy kell? Akkor azt mondod, repetát szerezni?
2: Jobban kell lenni a Marika nézve.
1: Jobban kell lenni, oké.
2: Okay. Monyásnékkel ezekkel is.
1: Kacsintani.
2: Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy már megint pont az van, amit én szeretek, és nincs kajajegyem. Na jó, leszek.
4: Szerintem ezek az iskolás évek, meg az általános felső középiskola akkor annyira össze van kuszálódva a fiataloknak a feje, hogy rengeteg hülyeséget csinál. Tényleg még olyan dolgokat is, hogy mi is csináltunk bunkó dolgokat a tanárokkal, pedig alapjáraton nem is vagyunk bunkók.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
4: Egyáltalán. Csak hogy valahogy ugye még tudom én miért, nem tudom én biztos a kis társaságban, hogy ott te licitálgattok ott egymással, hogy ki a merő.
1: Ki mer.
4: Ja, ki a király, igen, és akkor, hát, igen. És akkor ebben valószínűleg jó pozícióban lehetünk egy néhányon.
1: Most egy pillanatra, hogy elképzeltem, hogy hogyan lehetne tényleg tanítóként hatni egy olyan gyermekre, amilyennek elképzellek ott.
4: Tudod, mikor lettem volna csendben? Hogyha inkább így ránézel, és így megkérdezed, hogy ezt most miért kell csinálni? És akkor így elgondolkodok, hogy most Franko, ezt most miért is, ráadásul nem is leordította a fejemet, hanem hogy így kicsit kérve is, de inkább tudod azzal a hangsúlyra, hogy most tényleg, ez most ennél nincsen jobb ötlet? Nálam inkább mindig ez a része az, ami le tud nyugtatni. Mm-hmm. És ez, hogyha érted azt, hogy ebben mire célzok, akkor ez az élet minden területén tök jól tud működni.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá, írt

0: D. Nagy Lajos énekes.
1: Saját szorgalomból, mert én németes osztályba jártam, azt gyerekkoromból hoztam, mert nagyanyám beszélt németül, meg több nyelven is, és az úgy ráállt a szám, mert rengeteg szót tudtam. Meg rengeteg lakberendezési tárgyat németül hívtunk, mert nagyapám osztrák volt egyébként ezért. És akkor elkezdtem önszántamból tanulni angolul, és mikor egy alapszintre érkeztem, akkor elmentem idegen könyvek boltjába, és vettem egy olyan könyvet, amit gondoltam, hogy fog tetszeni, és lefordítottam. És volt egy tanárnőm, aki a németet tanította, de ő angol szakos is volt, és megmutattam neki a fordítást. És akkor nézte, egy-két apró hibát talált benne, és mondta, hogy ez nagyon jó. Ezt egy csináljam. Azt mondja, ez nagyon jó módszer.
2: Most valamit tanulsz?
1: Most nem tanulok semmit, de fogok. Ugyanis a nagyon-nagyon hiányos spanyol tudásomat szeretném kibővíteni. Egyszerűen csak azért, mert idegesít, hogy nem tudok spanyolul.
2: És hogy fogsz nekiállni? Tehát mondjuk lehet, hogy még a nyáron megkezded?
1: Nyáron már nem, mert turné közben nem. Most megy a turné, és eléggé hiány vagyunk szabadidőnek, de amikor ősszel vége lesz, akkor valószínű, hogy ugyanaz lesz a módszer, mint az angolnál, hogy veszek egy szótárt, de talán van is otthon talán spanyol-magyar szótár, veszek egy szótárt, ha nem találom meg a szótárt, és veszek egy egyszerű regényt, és elkezdem fordítani. Magát a nyelvnek a szerkezetét, a szórendbe, stb. Azt tudom, ugyanis ugyanaz, mint az olasz, és én tanultam olaszul. Tehát bizonyos szinten tudok olaszul. Tehát a spanyol épp ezért nem lesz annyira nehéz. Kiejtésben is nagyon-nagyon közel áll az olaszhoz. Vannak olyan szavak, amik tulajdonképpen szinte átfedések. Tehát igazából, ha egy olasz meg egy spanyol beszélget egymással, és mind a kettő a saját nyelvén beszél, helyek közel megértik egymást. Ugyanezt tapasztaltam például annak idején 80-as években Balatonon, kempingben, ahol jöttek az NDK-s németek, és mellettük ott sátorozott a holland. És ezek egymással beszéltek, mindegy a saját nyelvén beszélt, és értik egymást.
2: Néha egy kicsit így van, amikor egy nő és egy férfi beszélget, hogy mindenki a saját nyelvén beszélget, és mégis értik egymást.
1: Vagy nem értik meg egymást.
3: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A baletti szerepet kap a kastélykoncerten. Sűrű füst miatt riadalom Görmenden. Zavartalan az üzemanyag és nyersolaj ellátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
7: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós rióval, énekesek szintúgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
6: Az Olcsei Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt. A jelentkezőknek Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel és színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás

0: Bárai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint pár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő orcsai sokkal a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Riadalom Körmenden sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban, a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írta a katasztrófavédelem. Dibai Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Ellopták Lemberg és Gyiszleván népszerű cseh szent koponyáját egy észak-csehországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szent egy 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik.
1: Sporthírek.
0: Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az illovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a seleghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rád hangolva.
2: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról

0: Funk Black Mix.
1: Lexman Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lexman DJ.
1: A Lexman DJ.
2: Slim Fit.
1: Slim Fit.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk. Black Mix.

0: Maxman Black Mix.
1: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lexan DJ.
0: A Lexan DJ.
2: Slim Fit.
0: Slim Fit.
1: Lux Funk.
0: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.luxfunk.com
1: Lux Funk. Black Mix.

0: A Black Mix-ben Alex Van DJ. Slim Fit.
1: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
0: www.luxfunk.com
1: Lux Funk. Black Mix.

0: Black Mix.
1: Lex Frank Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lex Frank DJ.
2: A Lex Frank DJ.
1: Slim Fit.
2: Slim Fit.
0: Lex Frank.
2: Lex Frank.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.lexfrank.com.
0: Lex Frank. Black Mix.
3: Oh,

0: Luxfunk Black Mix.
1: Luxfunk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Luxfunk DJ.
1: A Luxfunk DJ.
2: Slim Fit.
1: Slim Fit.
0: Luxfunk.
1: Luxfunk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Luxfunk Black Mix.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára megyei versenyének. Rendkívüli tájékoztatás az aszbesztszennyezés miatt Szentgotthárdon. Szombathelyen is segít a Mancsa bajban program. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő fölötti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.
2: Tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám,

gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.

0: ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtönt is kért. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 ezer magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos aranyjegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használata bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csak nem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le.
1: Sporthírek.
0: Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására a Dunántúlon már reggel esős, borongós időre van kilátás. Napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakulhat ki eső, zápor, zivatar. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Délután a 15 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rád hangolva.
2: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: A Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható, védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 000 önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősség vállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turist

0: turisták legkedveltebb célpontja a Kvarnerjöből, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Talk to me in words, I can lose myself in. Wrap me around your tongue.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: A baletti szerepet kap a hétvégi Körmendi kastélykoncerten az Alafokó Zene és Táncművészeti Iskola tanárainak és növendékeinek hagyományos bemutatkozó estje szombaton 18 órakor kezdődik a múzeum dísztermében. A repertoárt évről évre megújítják és próbálják körmendivé varázsolni, mondta a rádiónknak Morvai András igazgató.
3: Ugye én már itt vagyok Körmenden több mint 15 éve. Nagyon sok emberrel találkoztam, ismerem elvárásokat, az, hogy mire van itt igazából igény. Azt jelenti, hogy nem a szó szerint vett komoly zenét kell elképzelni, hanem egy igazi szalon jellegű szórakoztató zenét játszunk. Annyi különbséggel, hogy ezeket akusztikus hangszerekkel adjuk elő, gitárral, fólával, vonós trióval, énekesek szint úgy vannak. Igazából az a szép benne, hogy nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként nagyon izgalmas is. Nálunk van balettképzés, két nagyszerű balettanárunk van, akik természetesen fognak előadni egy saját számot. Az is egy nagyon izgalmas és nagyon kuriózum kategória, ugyanis Körmenden a balett az még nem annyira elterjedt, holott már nálunk nagyon sok gyerek tanul.
2: Az Olcsey Kis Zoltán Általános Iskola 1A és 4A osztálya is indult a Spár Zenei Kihívás országos kreatív pályázaton. A szervezők szerdán megnyitották a közönség szavazást. A programban osztályok, gyerekkórusok vehetnek részt a jelentkezőknek. Járai Márk Réteken című dalát kell feldolgozniuk és videoklipet készíteniük hozzá. Nem a profi énektudást, hanem a kreativitást értékelik. A csapatok hangszerekkel, koreográfiával vagy különleges helyszíneken forgatott klippekkel is színesíthetik a produkciójukat. A legjobb pályázók nyereményei között szerepel közös klipforgatás Járai Márkkal, látogatás a Magyar Zeneháza intézményébe, valamint Spár utalványok, mozi élmények és hangszeres támogatások is. A kihívásban résztvevő olcsaisok a körmendiek támogató szavazatait is várják. A szavazás május 22-én évfélkor zárul. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsey Kis Zoltán Általános Iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek. Közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Rendkívüli tájékoztatást adott az aszbesztszennyezés gyanújával kapcsolatban Huszár Gábor közölte Szentgotthárd önkormányzata hivatalos közösségi oldalán. A város önkormányzata a szennyeződés lehetőségének felmerülésekor megrendelte az akkreditált szakértő szervezet bevonásával a mintavételezést és a laboratóriumi elemzést. A helyszíni mintavétel április 30-án meg is történt, az eredmények azonban a laboratóriumok megnövekedett leterheltsége miatt késnek. Amennyiben a vizsgálatok igazolják a szennyezettséget, az önkormányzat haladéktalanul légszennyezettségi mérést kezdeményez, behajtási tilalmat vagy sebességkorlátozást vezet be, valamint kálciumkloridos pormentesítést alkalmaz majd az érintett területeken. A szerelem élettani folyamatai kerülnek a fókuszba a szentgotthárdi előadáson. Utazás a szívem körül címmel tart előadás szombaton 15.30-tól dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a szentgotthárdi színházban. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti, közreműködésével tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász.

0: kezdetekével, ami szintén a témához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja. Sokat szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája.
1: Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Szombathelyen. Az Interspár vásárlói a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és egy őket gondozó vasi szervezet munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők. Közleményük szerint a felajánlásokat a Fekete István Állatvédő Egyesület kapja. 45 rendbeli csalás miatt emelt vádat a Kőszegi járás ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint internetes hirdetésekkel tévesztette meg a sértetteket, és több mint 1 millió forintos kárt okozott nekik. A Vasvár megyei főügyészség tájékoztatása szerint 2023. decemberétől hamis profilokon keresztül hirdetett mobiltelefonokat, okosórákat, elektromos rollert, televíziót, majd a termékeket nem küldte el a vevőknek. Az ügyészség a férfira pénzbüntetést és végrehajtandó börtöt is kért. Riadalom Körmenden sütőben felejtett étel miatt keletkezett nagy füst egy körmendi társasházi lakásban a Mátyás Király utcában. Az esetet a szomszédok jelezték a segélyhívón. A város hivatásos tűzoltói az érintett ingatlan ajtaját befeszítették. A lakásban egy földön fekvő embert találtak, akik a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak. Az egység az ingatlant áramtalanította és egy nagy teljesítményű ventilátorral át is szellőztette, írta a katasztrófavédelem. Dívei Géza kórus találkozót rendeznek a Nagy Gáspár Művelődési Központban szombaton 17 órától. Közreműködik a Vasvárvárosi Kórus Farkas Anikó karnagy vezetésével és a Toronyi Kórus Adonyi Dávid vezényletével. A rendezvényt a Vasvár 40 év 40 program sorozat részeként tartják meg. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, mondta a magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátás zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek. A védett áron továbbra is biztosított tehát az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Az EU egyszerűsíteni a vasúti jegyfoglalásokat. Az Európai Bizottság javaslatokat mutatott be a regionális, távolsági és a határokon átnyúló vasúti utazások, különösen a több üzemeltetőt érintő utazások leegyszerűsítésére. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos elmondta, vasúti utazás tervezését egyszerűsítő szabályok célja, hogy megszüntesse az akadályokat a különböző közlekedési társaságok eltérő szolgáltatásainak kombinálásakor. Kezdetben heti 2 ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első Opusztaszeren tartott ülésének szünetében. Azt mondta, ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog és hatásköreit szabályozó rendeletet. Magyar Péter jelezte, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya fókuszában. A közel 20 000 magyarországi bőrrák szűrés adatain alapuló friss elemzés szerint az atipusos aranyjegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használata bőrrák, ezen belül a melanoma kiemelt kockázati tényezői közé tartoznak. Az idei Euromelanoma kampány kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszál. Az Egyesült Államokban mintegy hetedével csökkent a kábítószer túladagolásból származó halálesetek száma 2025-ben, derül ki egy jelentésből. Az előzetes adatok szerint tavaly 70 ezer amerikai vált kábítószerfogyasztás áldozatává, ami 14%-kal marad el a 2024-es adattól, és folytatása az előző évek trendjének. A kábítószer használathoz köthető halálesetek száma 2022-ben csaknem 110 ezer volt. A kábítószerfogyasztáshoz köthető halálozások csúcsértékét a kutatók egy része a koronavírus járvány következményeként írja le. Ellopták Lembergi és Gyiszlava népszerű csehszent koponyáját egy észak-csországi bazilikából, közölte a prágai rendőrség, amely felkérte a lakosságot is az együttműködésre. Az ellopott koponyának szellemi és történelmi értéke van, amelyet pénzben nem is lehet kifejezni, mondta a rendőrségi szóvívő. A szentély 13. században élő cseh nemes asszony volt, akinek nevéhez kolostorok és kórházak alapítása fűződik. Körmendet is legyőzte a seleghajtó oroszlány az alsóházban. Az illovas NK a Pécs szombati legyőzése után szerdán a második helyezett Körmendet 123-87-re verte a seleghajtó oroszlány a férfi kosárlabda NB1 alsóházában. A pécsiek a szombati vereség után szerdán Zalaegerszegen is kikaptak, ezúttal 92-81-re, de még így is vezetik az alsóház mezőnyét. Szombaton 9 és 17 óra között rendezik meg az idei futókörök napját, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb és legnagyobb közösségi szabadidősport eseményévé nőtte ki magát. A szabadidősport eseményszervezők országos szövetség által koordinált program idén minden korábbinál több, összesen 25 helyszínen, köztük Sárváron is várja a mozogni vágyókat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Megérkezett az arab tengerre a Charles de Gaulle francia repülőgép hordozó vezette kötelék, amely szükség esetén részt vesz a hormuzi szoros biztosítását célzó misszióban, jelentette be a francia hadügyminiszter. Franciaország és Nagy-Britannia áprilisban nemzetközi találkozót rendezett a hormuzi szoros helyzetéről. A megbeszélést követően a brit miniszterelnök bejelentette, a két ország vezető szerepet vállal egy védelmi jellegű nemzetközi misszióban, amelynek célja a hajózási útvonalak biztonsága. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. Korlátozhatják az éjszakai alkoholárusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkoholárusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másutt záporokra, zivatarokra számíthatunk.

0: hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

szélete, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogú tigrisei, apa taníts meg nagy vadat, elej.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Only 24 hours in a day, 24 hours can escape, in my head living day. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Megnyitották a Szeretett Híd idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Az orosz háborús bűnöket vizsgáló törvényszék létrehozásáról állapodtak meg az Európai Tanács külügyminiszterei. A testület az Ukrajna elleni orosz agresszió büntetteivel foglalkozik majd. Az ukrán külügyminiszter szerint a hágai különleges törvényszék helyreállítja az igazságot az orosz agresszió után. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes. Jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott, a programsorozat részeként Ebesen 20 órán át tartó önkéntes akcióval hívják fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalásra. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállásközvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneri-öböl, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5-7 éjszaka közötti időszakra, döntő többsége apartmanra szól. A főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk, többfelé kiadós mennyiségű csapadék is lehet. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.